Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: suis Stéphane!
1: Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Hústrágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen istenes.

köszönjük, hogy tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk, persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

Ám ekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit had mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt hiszem.

Dispara, András. Egészségére. Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

0: köszi, köszi, köszi!
1: Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ez számod olyan kis aranyos, vagy minden, de azért kétszer meg is lőtödik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy? Várjál, hogy van? Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százalnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három, egy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százon én nyerek, s nőjegyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap továbbfutok. Tiszta erőből, ahogy csak tudom. Amíg csak fel nem bukok. Lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg...

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a Kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi, a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, Kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a Magyar Nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni. Ja, az az ember meglepetése, hogy ezzel a dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

0: És a nagy globális kitekintés után, melyel talán újra egyesült a magyar nemzettest, most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy se. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen.
1: Nem mondhatok semmit, de léthazugságban élek, s a képetekbe nyomnám, kicsit meghalnátok, semmi komoly hangos Béla, esküszöm, de tényleg.

Köszönjük szépen! Kispi mindig azt szokta mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na, akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén. Mondom, hogy nem fáj. És ugye nem? Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Sound Forge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy

Ma túl sok a legjobba. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebben a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan, mint hogy elvágták volna, nem? Folytassuk?

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihaly Kábel.

A zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt, ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitíven fog távozni. És azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Hm? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

0: Tud, megy. Meg neki megjegyezte? A dallama az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó?
1: Csak a nagyon szerelmes lányok.
0: Ez már nem ez minőség.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami már a tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

0: Nem szégyellem, szar egyedül lenni.
1: Stráda Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében.

0: Strada Rádió. Hallgass ránk!
1: A következő dal pedig egy olyan dal,
2: ami csak a megjelenése után 6 évvel, vagy 7 évvel, vagy 8 évvel ment ki a divatból, vagy vált anakronisztikussá.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.

Nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy a Duna TV-nek volt egy ilyen klassz éjszakai műsora, ahol halak úszkáltak. Nem volt annyira frappáns, mint az élet értelmében, amikor kalap is volt rajtuk, és azok köszöntek is egymásnak. Volt egy ilyen szifó, az volt a főszereplő.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu. Rockinfon.hu.

0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinfo.hu.
0: rockinfo.hu.

0: mozdul.
1: Rockinform.hu.
2: Rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rockinform.hu.
3: Rockinform.hu.

Szevasztok! Ú, mennyi kezetek van? Színpadon a Kispál és a Borz.

Köszi szépen! Illetve mi köszönjük? Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy, kispáls, úgymond sláger, de itt az elől állók én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, teljen kifli, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat.

Kings para Londres. És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította fel. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes. Már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás. Velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Na!

és ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fel azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő, gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, egy-két há. Fejéreket forgatok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés, de hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kapok, és szilajló és vörös felhő, tárciú is voltam néha, megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfeledtek, arra terül, súlyos törtön, nem láttam volt az életét, és látom, hogy valami pól, de így most, ha meg lenne, ami magam szepökölődni, elindulnék nagy szellemként rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fián, vagy télapó, hogyha lehet télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

'Cause it's simple. RPGC.

Közi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most András, föltörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor, de a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez.

0: Saint-Luc, c'est belle.
1: Tudjátok, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre, egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal a... Vigyázz, ég a fű... Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Vetette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hát hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét. És akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Cigánykerékben egyébként én vagyok a profi, azt meg...

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles csalát szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benne, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na, mi minden lehetett volna belőled, bazd meg. Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csak... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöktem, útközben elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

Ti jobban tudjátok, akkor de akkor egyszerre. Tekerd meg a volumét, attól van, és azt mondják, hogy ezredvég lesz, és az, vagy volt. Volt a világ vége, és hát az, hogyan lehet úgy. Nevetnék, ha bejönne emberek, vagy jött volna emberek. Inkább

abból is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenállt belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt... Ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: köszönjük szépen! Ma este nagyon kedves vendégünk Császári Gergő! Hátul a doboknál, Rajtigan Gábor! Gitáron, Kispál András!
1: És Lalasi András!
0: Köszönöm szépen! Köszönjük!

igazi Bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki vigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zal előznek Ferrari Porsche-gat és Porsche-k viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, a kilna lélek az orból, olykor már értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élt el, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ödön lángolt.

Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsósorban szép is, Kis Pál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkora testél! Jó van, minden rendben? Oké. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem.

Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagy becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu.

Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljünk minden, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket, azoknak szarabbul megy.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

becsúszott, áram kimaradt. Ő álmodozni kezdett, én meg csak azt tudtam, hogy kiosunt.

madarak meg egy dalt. Ismételgettek, én meg mint egy klipben arra integettem, ahol gondoltam van Isten is. Volt is ott valaki hátul a sötétben, hát ha az ördög az,

Most pedig egy dal, melyben elválik a vér, a víztől, a máj, a szartól.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

Lotfen meg a rozé. A zongorádon sem játszottam sosem.

všetky vám chcela sto. Igazából azt ígértük tavaly magunknak, szerintem nektek nem, hogy azzal folytatjuk, amivel befejeztük.

És amikor egy érzések teraszra vitte őket, látták, hogy ott alant 200-al lőznek Ferrari Porsche-kat. És Porsche viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ide elkezdeni, és rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak a szexel, a régi harcos társak, testi jó barátok és a lelki világnak, a csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják a

0: Alabama! Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek, sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama, figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Látok, más, még egyszer jövök. Nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek, tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam, figyeljetek, most együtt, mindenki, akinek a szíveig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, most nem. Ti nem, nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama, nyama, nyama, nyama, nyama,
1: nyama, nyama, nyama, nyama, nyama,
0: nyama, nyama, nyama, nyama, nyama,
1: nyama.
0: Nyama, nyama, nyama, nyama,
1: nyama,
0: nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama, nyama,

0: Köszi szépen!
1: Hát igen. Az elején azért játszottuk, egy kicsit tovább nem jutott eszembe a szöveg, de hát ez... Van ez a ginkófának a levele, azt kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit. Speciális vokális megoldással szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfés órákra jártatok. Tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor. Izgulok nagyon.

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hat kísérletezzen. Nem is tudja, hogy mint te, nem is tudja, hogy... Sült.

Így volt lemez minőség. Köszönjük szépen, és azt ismerjétek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispi. Neked, az ingetnek énekelek.

A közel száll és a járdán, ott marad a sűrű leves, aztán néhány nagyobb darab feláll és új életbe kezd. Először is új külsőkkel ruhát kap a konzervgyárba, és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba, és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy ő még soha, és senki őt nem, és a fiatal.

0: nem figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázásra. Ez a napszemüveg, ezt tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállalod a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy miért? Ez diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem, pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett király-indiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljetek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatás, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerint ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a Honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: Köszi szépen!
1: Hát igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömöket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik, ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba? Ez nem 7 volt, mert szerintem, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el. Az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentett egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész, következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebbe a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio... Volt már organista, ugye volt... Bot csinálta MC, volt zongorista, és most... Nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban... A Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jobb hián anya lesz. És hát ugye a Kispince volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Dio is? Jó. És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó. Dio, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy.

Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most Presto Rock jön.

0: Ugye ez volt az éjfél, és ugye mi jön utána?
1: Nem hallom!

Következik a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabosnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. Uh-huh! És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. De ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapod. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobbkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben. Azt mondja, jöjjön az árazékbot, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt nagy egészségetekre? Nagyon jó tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez remények, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe. Mehet.

Rogavam sul forate. Csak sí. Tartalandó frontot addig állal, meg ilyesmivel, vagy a közönség, megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérjük a tisztelt közönséget.

0: más lábdobban nem kell, mert tudják a nép is.
1: És most a csajok.
0: Most figyeljetek!
1: És most a skat.
0: Várj, álljon meg a menet. Na. Mi ez a kollektív baszás? Össze-vissza kell csinálni. Mi ez az óriási gruppenszex? Ez olyan, mint a katonai esküja. Ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van. Vannak becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na figyeljetek, azok emlékeznek, én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét, teljesen anarchia volt, nekem azt tetszett a legjobban benne, semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálnám. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodjon, hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven.
2: Akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog.

0: nagyon halkan.
1: Mondja a csajok.

0: Ez egy szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztár vendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztár vendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójármez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

tempót fogok vezényelni.

ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényelj, melyik? Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek,

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne haragudjatok, de ilyen. Neked ezzel kéne foglalkozni, ez nagyon ügyes dolog ez.

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos! És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihaly Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos, aki titokban Dezső is. A zenekar névadó, nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem... Mi vagy te? Madar? Címer? Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
1: Megalolvasjuk.
0: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: Többiek. Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért ne? Hát gyere, dudál, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Ciao. Na.

utoljára hakapeszin ma kibontotta ilyen vadul a magyaros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakkordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan nem

A helyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal.

0: Köszönjük szépen. Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át minden.
1: Rockinform.hu. A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.
0: rockinform.hu.

Köszönjük szépen! Jó estét kívánunk! Ez itt a Kispál és a Borz csendesülős zenekar. Engedjétek meg, hogy bemutassam a zenekar gyorsan, hiszen vagyunk néhányan olyanok is a színpadon, akiket esetleg nem ismertek. Diósidi Ákos, őt talán igen. Zongora, egyéb hangszerek. Szabó Attila, a vonós szekció fővonósa. Pál István Szalonna, a nagyszerű primás, és Kunos Tamás Brácsa.

A zenekar új dobosa, Bóra Áron. A zenekar régi dobosa és új ütőse, Tóth Csüli Zoltán. És a zenekar örök vendégművésze, Leskovics Gábor. Köszönjük szépen! Most pedig egy olyan dalt játszunk, ami mind húsvétkor, mind karácsonykor.

0: rockinfarm.hu.
1: rockinfarm.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: rockinfarm.hu.
1: rockinfarm.hu.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza a 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

Van egy beszorult mondat, egy kurvára beszorult mondat bennem. Íme egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, úgy ahogy éppen én.

Köszönjük szépen, a következő szám az SARS-ról szól. Nagyon könnyű SARS-ról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy SARS-ról, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

Köszi szépen! Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Húsvágóidőt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen istenes.

köszönjük, hogy tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk, persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

ám ekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit hat mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus.
2: Azt awesome.

0: szép délután kívánok mindenkinek, ez a Stráda Rádió, benne pedig a Híd a színpad világával, Fröner Tibivel. Szia Tibi, mint Stráda Rádiós szia. Műsorvezető, csak elfoglaltam a helyedet, bocsánatot kérek tőled.
1: Szia Szabolcs, üdvözlöm a kedves hallgatókat és a Facebook nézőket is, mivel, hogy ha jól tudom, élőbe is
0: így
1: megyünk.
0: Így van, nagyon jól tudod.
1: A Stráda Rádió.
0: Egy picit emlékezzünk meg, ugye Deák Bill Gyula énekelt egy gyönyörű dalt, eltemettük őt is.
1: Sajnálom.
0: Nemrég még ott ült a te helyeden.
2: Hát megtiszteltet, és köszönöm.
0: Hihetetlen dolog. Rengetegen voltak a temetésen, amúgy lehet mondani azt, hogy gyönyörű egy temetés? Nem lehet mondani. Mégis azt kell mondanom, hogy igen, a motorosok is ott voltak, mindenki ott volt, gyönyörű volt a temetés.
1: Ők is vezették föl.
0: Igen, ők is vezették föl, nem kellett volna még neki. Most készült Miskolcra pont, gyerekek, most sportcsarnokot megtöltötte volna, viszont...
1: Ez... Szolgálti közlemény utána meg egy babgulyást nálatok.
0: Így van, igen, igaz. Hát, igen, vagy egy másik nap, de nem ez a lényeg. És azért még a temetésén is teltházat csinált.
1: Tehát, ez ott az utolsó.
0: És ugye ismerjük mind Deák Bill Gyulát, nem tudom ki közelről, ki távolról, azért ő szerette, ha kicsit csillog.
1: Igen.
0: Mind a mellett szerény ember volt, de azért szerette látni, hogy őt szeretik. Úgyhogy Bill kapitány, innen is búcsúzunk, és most már többiekkel, akiket mindig felsoroltál, minden koncerted végén már biztos együtt zenéltek, meg isztok. De hát a élet sajnos megy tovább, illetve nem sajnos, hála Istennek megy tovább. Akár minden rockzenészhez szeretné, és hogy miért vagyunk itt. Hát lesz megint egy fesztivál, ugye volt egy tavasszal, most lesz egy ősszel is, reméljük nagyon jó idő lesz. Picit hűvösebb lesz, az nem baj, majd jó sok forralt borral megoldjuk. A Híd a színpad világába alapítvány fogja ezt is létrehozni, de egy kicsit beszéljünk az alapítványról, egy picit gyűjtsük be, adjunk minden információt oda a nézőknek, illetve a hallgatóknak, hogy tudják, hogyha esetleg szeretnék támogatni ezt az alapítványt, vagy szeretnének csak részt venni bármilyen szinten az alapítvány munkájában. Tibi, tiéd a szó.
1: Először is megköszönöm az összes hallgatónak és azoknak az embereknek, akik esetleg nem hallják, de megjöttek a támogatás, az 1%-os támogatás. Idén megint csúcsot döntöttünk. Sok adakozó volt, sajnos nem tudom, és ezt leírtam a honlapon is, hogy nagyon sajnálom, de nem tudom idén a NAV-nál mi a probléma, de nem lehet kikérni egyelőre, legalábbis én nem tudom a név szerinti adakozókatnak a nevét, de még egyszer meg szeretném köszönni a segítségüket. Tulajdonképpen az az adakozás, amit ők hozzájárulnak az alapítvány munkájához, az egész évben nagyon sok mindent segít. Többek között segíti ezt a 10-ei rendezvényt, ami most lesz szombaton, tehát október 10-e. Délután 2-től lesz a rendezvény. Gyerekeknek lesz egy hangszersimogató, minden hangszer, alaphangszerek, persze basszusgitár, szólógitár, egy dob, és egy másfél oktávos kis billentyű is lesz, tehát a gyerekek hagyj simogassák, hagyj nézegessék, hát ha kedvet kapnak ettől. Egyébként az alapítvány munkája az zenészek patronálása, segítése, rendezvények létrehozása, non-profit jelleggel, tehát
0: Bocsánat, azért mondjuk el, mert sok hallgató csak a kereskedelmi televíziózásban látja a zenészeket, ugye akik most már nagy részük nem is zenész, hanem celeb, vagy celeb zenész, nem is tudom, minek nevezem. Rajtuk kívül iszonyatosan sok jó zenész van, aki esetleg nem ment el profi zenésznek, de zenél, és némelyiket amúgy le tudná zenélni a színpadról, akár most is, akik ott celebeskednek, viszont nekik nem adnak 10 meg 20 milliós gázsikat a fellépéseknél, de akár még 1 milliós gázsit se adnak, viszont imádnak zenélni, és ebben segít az alapítvány, hogy ők akár fel is tudjanak lépni bárhol.
1: Igen, igen, igen. Tulajdonképpen az alapítvány egyik fő célkitűzése, hogy rendezvényeket szervez, és ott azokat a zenekarokat hívja meg, akik szeretnek zenélni, és elég nehézkes a fellépési lehetőségük, tehát nem nagyon tudnak fellépni. Ilyen rendezvényeken nálunk ilyenek szerepelnek. Aztán azon kívül az alapítvány hangszerekkel támogatja az ifjú titánokat, de az ifjú titánoknál itt a 10-12 éves korosztályt gondoljuk, ahol zeneiskolába tanulnak, és mint tudjuk, azért elég nehézkes hangszereket beszerezni, főleg a mai világban vannak nagyon jó kis lurkók, akik nagyon ügyesek, csak egy pici támogatás kell nekik, ebben segítünk hangszerekkel.
0: Még mindig gondot jelent a családoknak egy-egy szülőnek megvenni a hangszert?
1: Hát nézd, az én tapasztalatom az, hogy most eléggé sok az egy szülős család. És ha nem is biztos, hogy nagyon nagy gondot jelent, de ha nem azzal kell foglalkoznia, hogy esetleg egy gitárt kell venni a gyereknek, hanem azt a pénzt másra tudja költeni, ez szerintem az is egy valami. És a kisgyereknek meg szerintem, legalábbis én a szemekben azt láttam a hangszer átadókon, hogy az még ad nekik egy ilyen kis pluszt.
0: De ugye nem elég egy gitár, nekem is volt, mert emlékeztek, volt ez a pusztadobai nevű, vagy nem tudom
2: muszti.
0: Minek. Muszti dobai, és narancssárga színű volt, azt hiszem. És ugye volt a gitár a nővéremnek, ő tudott gitározni, de pont nem akart minket tanítani. Elég voltunk, mi ugye heten vagyunk testvérek, kisebbek voltunk, elég zsivajt csaptunk mi anélkül is, hogy tudott gitározni. Én kitaláltam, hogy vettem egy olyan könyvet, de én lusta típus vagyok. Viszont sok esetben tudjátok segíteni az oktatást is a fiataloknak?
1: Tulajdonképpen tudjuk segíteni, de erre viszont az az igazság, hogy nem volt kereslet. Volt egy ilyen elindítás, sőt, itt ül mellettem Takács László Taki.
0: Így már be is mutatjuk, hogy ki.
2: Így tudok, igen.
1: Aki elvállalta, hogy ő basszusgitáros egyéb iránt, a hangmérnöki minősítése mellett, és hogyha vannak olyan lurkok, akik elakadnak valamiben, a basszusgitár megoldásában ő nagyon szívesen segít, aztán volt erre gitáros, tehát a 6 húros gitára is volt jelentkező, illetve oktató jelölt, de valahogy ez nem népszerűsödött meg, de lehet, hogy nem elég volt, elég jó volt a reklám, nem tudom. Tehát, de erre még nem volt példa. De nyitottak vagyunk rá, tehát meg tudjuk oldani.
0: Nehéz gyerekeket tanítani, Laci?
2: Én nem tudom.
0: Vagy nem is, de felajánltad, hogy ha kell segítesz? Hát
2: felajánltam, hogy segítek, de túl sok közönség nem volt, illetve azért csináltunk rengeteg mindent, mert csináltunk egyébként a gyerekeknek konkrétan a Frömiék próbatermébe, vagy ott a saját házánál csináltunk olyat, hogy egy komplet csoport gyereket megsétáltattuk ott a hangszerek között. Igazából majdnem mindegy, hogy mivel segíted azt, hogy gyerekek zenével foglalkozzanak, teljesen mindegy, egy hangszert adsz a kezébe, hogy valamilyen fajta tapasztalatot, vagy tudás, vagy egyáltalán csak megmutatod neki, milyen hangszer van, vagy egy hangszernek milyen a hangja. Nem feltétlenül lesz mindegyikből zenész, csoda gyerek meg viszonylag kevés van, de mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, hogy egyáltalán érdeklődik-e, vagy sem, mert még azt sem tudja némelyik, hogy őt érdekli-e ez.
0: Ez a mire mutassuk a másik vendéget, és őt is kérdezzük meg, Babik Dávid, szia! Te is meg tudjál végre szólalni. És ez mindhármatokhoz szól, ugye, te nem mindenki csoda gyerek. Hogy látjátok a mi időnkben, én talán egy picivel fiatalabb vagyok tőletek, de nem tudom, egy pár év max.
2: Ez hízelgő, köszönöm.
0: A mi időnkben minden egyes pincébe próbált egy zenekar. Én miskolci vagyok, ugye minden egyes pincébe próbált egy zenekar, bármivel, akár seprűvel, seprűnyire felhúzott húrokkal, de mindenhol próbált egy zenekar. Ez megvan még ma?
3: Természetesen.
0: Van? Tehát működik?
3: Persze, rengeteg zenekar van. Rengeteg zenekar
0: igen,
3: van.
0: Igen, mert én nem tudom.
3: Hát mi fizetős próbahelyre jártunk sokáig, és szinte állandóan tele volt. És van igényre.
0: Tehát és milyen ugye, amit kimentünk elszívni egy nem reklámozzuk cigarettaterméket, és közben beszélgettünk, én elmondtam a véleményemet, hogy van egy probléma. Van egy problémám a mai zenei divattal, mármeddig az, hogy mindenki ugyanúgy énekel. De amiket te hallasz, mert mondtad, hogy te hallottál ott fiatalokat zenélni, ők mást akarnak csinálni, vagy más, hogy hallod őket? Vagy azért nem jutnak ők jobban be a média közelébe?
3: Hát nem tudom igazából, mert ott nagyon sok zenekar van, és nagyon sok stílus. Hát vannak ilyenek is, olyanok is. Valaki előrébb tart, valaki nem annyira. De nyilván ezért járnak próbálni, hogy megtanuljanak rendesen együtt zenélni.
0: De láttok olyan? Láttok olyan zenekart manapság, akire azt mondjátok, hogy mondjuk 5-6-8-10 év múlva egy tankcsapda szintet elér? Most egy példát mondtam, de mondhatom.
2: Hát ezt talán nekünk kéne tőled kérdezni, aki járod az országot ezekkel a tehetséggondozókkal.
0: Érdekes lesz, most be fog jönni ide a Rockinform podcast adásba, fogunk csinálni 25 darab, ugye megnyertek, 25 tehetséggondozó volt, és itt lesz most szombat és vasárnap Budapesten, illetve Érden lesz a műfázba döntő. Mindenki nyugodtan elmehet, azt hiszem ingyenes a belépő, meg lehet hallgatni. Nekem küldtek anyagokat, amiket meghallgattam. Nem tudom, majd kiderül. Lehet, hogy meg kell szeretni? Olyan a zenéjük, hogy többször meg kell hallgatni, hogy...
2: Hát nézd, szerintem azért nyugodtan ketté lehet osztani ezt az egész zenész kultuszt Magyarországon. Ha jól tudom, te sem ebben fogsz majd családi házat venni, úgy tervezed, és nyugdíjat sem ebből lesz. Van rengeteg olyan tehetség, aki életcélnak tűzte ki, hogy ő zenész lesz.
0: De nekik elmondja valaki, hogy amúgy nem.
2: Ezt majd ők rájönnek saját maguktól, viszont van rengeteg olyan ilyen vénkorú ember, mint én, vagy a Frömi. Nekünk már abban nem lesz, nekünk már nem az a célunk, hogy zenészek legyünk. Igazából...
0: Hisz már zenészek vagytok?
2: Vagyunk zenészek, de nem azon a platformon, hogy csak zenészek vagyunk. Elsősorban családapák vagyunk, meg villanyszerelők vagyunk, meg mit tudom én, buszsofőrök vagyunk, és muszáj kiengedni a gőzt, és összehordja a szemetet a szél egy ilyen csőrhébe, és van a professzionális zenészek is, akik ilyen zenekarban is képesek játszani, mert jól érzik magukat ugyanazokkal azokkal az emberekkel.
0: Érted? Akkor nem lehet, hogy te mondtad ki most az igazat arról, hogy amit elmondtam ott kint, hogy hallgatsz egy másik rádiót, vagy nézed a YouTube csatornákon, és a mai fiatalok, akik úgy hívják most őket, hogy feltörekvő zenekarok, azok ugyanazt a stílust, ugyanabba a hangnemben, picit orhangon éneklik, mert ez a divat, és ezzel lehet feljutni, vagy bejutni a nagy médiába?
3: Nem, biztos, hogy nem.
0: De akkor miért csinálják? Hát, olyan énekesek, én egy párat
3: csak
0: is...
3: ezeket hallod.
2: De most megnézed azokat a kameraképeket, akkor három olyan ember ül veled szembe, aki egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy hogyan kellene kinézni, vagy hogy mi a divat, vagy hogy hogyan kéne orhangon énekelni, de pont nagyon nem érdekel bennünket ez a része, hogy ez hogyan kéne csinálni.
0: Igen, csak hogy a jövő...
2: És bele sem tudunk látni ezeknek a fejébe, valószínűleg nincs is miért.
0: De azért gondoltam, hogy
2: voltam.
0: Eltelik 20-25 év, akkor ők fognak itt ülni, ahol most ti ültök.
2: Hát erre kíváncsi.
0: Én sem fogok itt ülni már.
2: És bárhány, szóval mert akkor szóval majd egy... Vagy csak annyi, hogy akkor lehet, hogy majd egy riporter orhangon fog őket kérdezni.
0: Jó, akkor mostantól kezdve átveszünk így a...
1: És akkor jó napot kívánok, és folytatnám Szabi az okfejtést. Tulajdonképpen az van, vagy legalábbis én azt látom, tényleg így van, ahogy a Taki mondta, van egy nagyon nagy kör, Dávidék is beletartoznak, meg nagyon-nagyon sokan, aki nem azért zenél, hogy ő most vélelmetes, nagy színpadon játssza a hülye gyereket, hanem azért zenél, mert azt, amit közösen megtanulnak, azt nagyon szívesen játssza, jól esik neki, és tetszik neki az, hogyha a közönség, ha öten vannak, mert általában azok a zenekarok nyilván nem oda mennek, ahol 20-30 ezer nézőközönség van, igenis van, ahol öten vagy tizen vannak, látja ott a szemekben a lent lévőknek, hogy ez tetszik. És ez nem azt jelenti, hogy ezek az emberek, és itt nem magamról beszélek természetesen, hogy ők rosszabb zenészek lennének, mint azok, akiknek ez a hivatása. Tehát ezt a két dolgot szerintem ketté kéne választani, és azt a régi gondolatot, hogy ez amatőr zenész, tehát ez nem ér semmit, ez a profi, ez majd valamit ér. Na most azért...
0: Igen, csak ebben a világban élünk sajnos, igen. Miközben azért, ha elmegyek most szombaton, meghallgatom a ti koncerteteket, valószínű, hogy több zenét fog kapni néha, mint egy biztos. Valamelyik nagy csatornán...
2: Egyet megígérhetek, hogy nem fogunk orhangon énekelni.
0: De ez már biztos.
2: Ez 100%.
0: Kivételt képez, ugye 14-15 fokot mondanak, a kicsit megfáztok, akkor talán. De majd viszünk zsebkendőt.
1: Az orhangon énekésre meg csak ennyit szeretnék reagálni, az én meglátásom, hogy 90 után beszabadult ide a média, ez a business média.
0: Kereskedelminek is jár.
1: Kereskedelmi média, ahol a cél az, hogy a gyereket, a fiatalt, akinek még nincs saját döntése, tehát már nyilván 18 fölötti, de még ő nem tud jól dönteni, ezt beszipkázzák, írnak neki 4-5 dalt, és kicsavarják egy év alatt, mert naponta van fellépés.
0: Kozsó volt ennek a nagy...
1: Igen. És utána ő kezdte. Igen. És utána a kicsavar citromot eldobjuk, mert hogyha megnézzük, hogy az ezelőtt 6 évvel, és akkor nem menjünk vissza 10-re, csak 6 évre, de visszamehetünk 4 évre is, emlékezik valamelyikőtök, ilyen X-faktoros, vagy nem is tudom már ezeknek a sorozatoknak a címét, hogy ott egy befutott és első helyezett hol van.
0: Igen, nagyon a Rúzsa Magdit mondjuk tudjuk mondani, de tudod, miért, mert egyedi hangja van. Igen. 5000-ből megismered, na, ha megszólal.
2: Jó, csak a Rúzsa Magdi egy kivételes tehetség. Így van, érted? Így tehát, van. Hogy azért mindennek van, mindenkinek megvan a saját polca.
0: Igen.
2: De igazából én egy dolgot felhoznék ezeknek a srácoknak a védelmébe. Te még a büdös életben nem néztél ilyen műsort, tehát meg honnan tudnál, érted? Tehát maradjunk itt egyben.
1: Nem, azért ebben a szakmában attól függetlenül, hogy nem ebből élünk, azért mozgunk. És vannak nagyon-nagyon jó énekesek, ismerek én is nem is egyet, aki eljut egy szintig, de amikor rádöbbennek, hogy ő
0: nehéz tenyér.
1: Igen, nem lesz irányítva, úgy, mint Taki barátom, őt se lehet irányítani, abban a pillanatban inkább kirostálódnak. És akkor jönnek az orhangos gyerekek, mert most éppen ez a divat. Én szerintem, de...
0: Utolsó provokatív kérdés. Nektek, zenészeknek van felelősségetek abban, szerintetek, hogy a fiatalok hogy zenélnek? Vagy nem, egyáltalán nem.
2: Dávid?
3: Hát én úgy gondolom, hogy részben igen. Részben igen, mert egy amatőr zenekar is lehet példakép egy fiatal számára. Én úgy gondolom azt, hogy éppen mit lát, éppen etével egy klubban, ahol játszik egy amatőrabb zenekar, és megtetszik neki, akkor kap egy olyan élményt, esetleg, amit máshol nem kap meg. És akkor ez iránymutató lehet számára.
2: Szerintem, bocsánat, azért egy dolggal kiegészíteném, a zenészség, mint olyan, nevezzük mondjuk mesterségnek, azért nem csak abból áll, hogy felállunk, és akkor, hogy most milyen hangszer van, hogy hogyan, hanem azok a régi zenészek, akik még kaptak pofont az élettől, azok megmutatják például, hogy hogyan kell viselkedni, hogyan kell, mondjuk nem azt mondom, hogy tisztelet, most már hagyjuk ezeket az elcsépes szavakat, de hogy egyáltalán hogyan kell viselkedni a színpadon, hogyan kell köszönni, megköszönni, stb. Hogyan kell kommunikálni egyáltalán a közönséggel, úgyhogy hogy ne azért legyenek ők sztárok, mert ők a legdrágábbak, drágárabbak. Szerintem egy ilyen felelősség minden olyan gondolkodó zenész szen rajta van, aki komolyan veszi az életet. Vagy nem tudom, hogy hogyan fejezzem ki magam, nehéz is, úgyhogy mindenki ez eljusson az üzenet, aki tudja, hogy miről beszélek, annak nem kell magyarázkodni, aki meg fogalma sincs, felesleges.
0: Egyszer, bocsánat, Tibusz mondta azt, hogy Szabikám, ha 5 ember van előttem, ugyanúgy játszok neki, mintha 10 000 ember van előttem.
2: De hát az meg a másik, igen. Csak azt mondom, hogy ezért, hogy a viselkedést úgy mutatni, ahogy azt kell.
1: Taki, én szerintem ezt vágyálom, mert most beszéltünk pont arról, hogy ezek a tehetséggondozókban nem látom ott a zenészeket nagyon. Van egy pár, de nagyon nem látom.
2: Hát figyelj, akkor most nekem volt olyan zenekarom, akivel elkezdtem dolgozni, kis hülye gyerekek voltak, amikor elkezdtünk együtt dolgozni, ott nagyjából egyből rendet csináltunk a fejbe, és azt lehet mondani, hogy néhány év alatt, 1-2 év alatt férfivá értek a színpadon. Érted? Nem hagytak maguk mögött szemetet, tudtak mindenkivel normálisan kommunikálni, innentől kezdve bármelyik crew, vagy bármelyik közönség úgy szerette őket, amilyenek ők. Nem egy másik Tehát...
1: Ez az embertű zenekar?
2: Ez akármelyik zenekarról.
0: Na, tehát akkor,
2: de van rá példa, érted? Tehát, hogy...
0: Akkor kimondtad, hogy felelősséggel tartoztál, értük, és zenekart kovácsoltál belőlük, mint zenész.
2: Ezt nem feltétlenül én csináltam, hanem csak azt mondtam, hogy nekem ez fontos, és addig dolgozunk együtt, amíg rend van. És akkor ez így is volt.
1: Hát aki olyankor nem basszusgitárosként, hanem egy hangmérnökként kell most őt értelmezni.
0: Igen,
1: ezt azért
0: kezd hiányszakban lenni néhány koncerten hallom, hogy kezd hiányszakban lenni a jó hangmérnök, vagy az új technika.
2: Hát
0: vagy...
2: a jó hangmérnök kevés, az mindig így volt, hogy a 10 millió hangmérnök országa vagyunk, az pedig eljött teljesen
0: az, az evidens, én is itt ülök, pedig azt sem tudom, hogy mik ezek a gombok, csak tekergetem őket. Zenélünk egy rövidet, aztán pedig jövünk vissza, nem menjenek sehova, érdemes a Facebookon is itt maradni velünk, mert a zene ugyanúgy fog szólni, és ahogy mondtam, jövünk.

0: Híd a színpad világába Frömer Tiborral, Takács Lászlóval és Babik Dáviddal folytatjuk a beszélgetésünket. Jól megbeszéltük itt a szünet alatt, amit most már ne vegyünk elő még egyszer, hogy a fiatalok miért tudnak, vagy miért nem tudnak zenélni. Főleg úgy, hogy belementünk abba is, hogy ugye te ugye nem csak a színpadon állsz, hanem hátul is, és kevered a zenéket, és ott is vannak problémák. Én is észrevettem, és egy picit mondjuk el a nézőknek is, tehát mi, aki én itt ülök, mint néző vagyok egy koncerten, egyszerűen megrogyunk, és nézünk körbe, hogy vége van a koncertnek. Nagyon jó volt a koncert, imádják, mondhatok egy kis párt is, imádják, és akkor vége van a koncertek, sziasztok, és elindulnak az emberek. Pedig tudjuk jól, hogy még lesz három szám, mert mindenki úgy csinálja meg többnyire, hogy még van három szám. És elindulnak az emberek, és akkor ott vissza, és akkor néznek, és akkor sok zenek észrevettének, sok zenekar, hát akkor kijövünk még lejátszani három számot, mert nem... Kedves közönség, azért van a két kezed, hogy csapd össze a tetszet is, nyugodtan mondhatod, ha tetszett, hogy jöjjenek vissza még játszani, mert hisz 95%-ban ez bele van kalkulálva a koncertbe. Én úgy gondolom.
1: Na, az a lényeg, hogy szombaton is nyugodtan jöjjenek vissza.
0: Így van, én beszéljünk egy picit a szombatról, 5. alkalommal kerül megrendezésre. Egy családias, iszonyat családias buli lesz, érdemes lesz eljönni, főleg aki itt lakik 18, 19, 20, 23, akár kocsival, 21, akár kocsival, de gyalog is oda lehet menni.
1: Esetleg a második kerületből nyugodtan is van a szomszédba.
0: Viszont a második kerületben ott nem fog remegni az ablak a hangerőtől. Ugye, mint egy Sziget Fesztivál alatt. Mivel lehet oda menni? Mondjuk honnan? Jó kérdés. De ott azt hiszem, ott megy el.
2: Hévvel
0: a legbiztosabb.
2: Meg a 66-os busz. Tehát ez a város, mint tudjuk, azért Soroksár peremkerület. A város szívéből a hévvel és a 66-os busszal lehet a legjobban tömegközlekedéssel kijönni.
0: És azért is mondjuk ezt, hogy inkább tömegközlekedéssel, mert sok autó azért ott...
2: Hát elég nehézkes, mert ez egy szervízúton van a CBA üzlet, és de mondjuk szombaton azért ott van lehetőség parkolni, de jobb, hogyha a hangulat miatt is jobb, hogyha gyalog jönnek az emberek, vagy max bica.
0: És zéró tolerancia van ma Magyarországon, amiatt is van fontos, hogy ne ígyunk annyit. 14 órakor kapunyitás, gyerekek, ahogy elmondtad, simogató lesz, tehát hangszersimogató. Ti már ott lesztek a hangszersimogató?
1: Nem.
0: Ti még nem nézitek fájó szem, hogy mit csinál az a gyerek a gitáron.
3: De az egyik, meg elfáradunk. Mire kezdődik a koncert szerintem? Hogy jobb
2: én biztos, hogy leszek.
0: Neked kötelességed ott lenni.
2: Szerintem lehet, hogy Taki is időben korábban jön.
1: Hát hánykor kezdődik a Frömi simogató, azt mondja.
0: Amikor megérkeznek a 20 éves lányok.
1: Azt még megpróbáljuk majd lekésni valahogy.
2: Szóval van ez a hangszersimogató, lesz egy ugrálóvár, trambulin is lesz, tehát a fiatal szülők tudnak a gyerekekkel együtt ugrani. Tehát volt tavasszal egy ugrálóvár kisgyerekeknek, meg külön volt a trambulin, szerintem ez most is fel lesz állítva, tehát lesz a gyerekeknek lehetőség.

0: Ott ugrálni, akkor lesz egy ilyen rajzversenynek mondott valami, ami igazából tulajdonképpen nem verseny lesz, mert hagyrajzolják a gyerekek. De lesz tombola, amit minden gyerek kapni fog ingyen. Tehát egy tombolát minden gyerek kap ingyen. És
1: a nyeremények gyerekeknek szóló, gyerekeknek, vagy csak, tehát gyerekeknek,
0: csak gyerekeknek szóló? Ez a családi nap része. Aztán 6 órakor belecsapunk a lecsóba, és akkor kezdődik a nagy
1: az igazi, zenekarok. De még nem menjünk a zenekarokig. Miket lehet ott még, tehát amíg a gyerek, mert nagyon jó, amikor a gyerek az ugráló várva ugrálni, meg tudok inni egy hosszú lépést.
0: Persze, sör is lesz.
1: Sör is lesz,
0: bor is lesz.
1: Tömény megint nem lesz.
0: Hát felsorolom, mi lesz, mert Katalin sajnos nem tudott eljönni, a rendezvény házigazdája, aki igazából a cateringet csinálja, vendéglátást. Lesz unikum, jéger és vodka. Lesz többfajta sör, és lesz bor. De nyilván nem ez a lényeg. Lesz egy tál étel, mint a plakátokon is fönn van, egy székely káposzta személyébe, kenyér hozzá, és tejföl, aminek milyen tejföl?
1: Laktózmentes is lesz.
0: Laktózmentes tejföl is lesz, tehát tulajdonképpen ők is egy jót tudnak kajálni, akinek ez nagyon fontos. Egyébként lehetséges, hogy lesznek szendvicsek is, bocsánat, azoknak az embereknek, akinek a székelykáposzta túl snossz.
1: Hogy tud egy székelykáposztasnasz lenni?
0: Hát nem tudni, de hát Katalin föl szeretne készülni erre, ahogy idáig minden egyes ilyen rendezvényre fölkészült, és mindig más.
2: Nagyon lelkes, és nagyon...
3: Hát én csak annyit szeretnék mondani, hogy az egy kicsit feldítés, hogy egy tál étel lesz, mert az össz, vagy tavasszal például nem egy tál étel, két tál étel volt egy tányérba rakva, tehát nem spórolnak tényleg az adagokkal, úgyhogy az...
1: És gondolom nem horroráron lesz itt,
0: nem erről szól, abszolút nem erről szól, azért is ingyenes a rendezvény, a zenék kollégák is ingyen jönnek el.
3: Tehát tényleg?
0: Jajaj.
1: Legalább egy hosszú lépés, hogy van.
0: Az igazság, hogy arra gondoltam, hogy ezt azért ebben a műsor keretében rögzítsük, hogy nehogy az legyen, hogy ezt nem is tudtam.
1: És akkor Frömi, állítanám ki a számlát, milyen számlát, tudod, amit megbeszéltük. Ja, nem beszéltük meg. És annyiból is jó, én ugye voltam a helyszínen is, pici a idézőjelben pici, tehát
0: nem
1: óriási fesztivál 200-300 fő befogadására képes, viszont ami nagyon fontos esetleg a szülőknek, akik oda mennek 14 órákor, hogy ők le tudnak ülni egy padra, és körbe van kerítve a helyszín, de úgy el lehet engedni a gyerekeket, nem kell rájuk nagyon figyelni, hisz nem tudják összetörni magukat, mondjuk aki össze akarja törni, édesanyám mondta, hogy én egy steril műtőbe is össze tudtam koszolni magam, tehát aki össze tudja törni magát, az összetörni magát, de effektíve el lehet engedni a gyerekeket, és akár beszélgetni a idegen emberekkel. Miért nem csinálják ma azt az emberek? Én leemegyek egy fesztiválra, leülök idegen emberekkel beszélgetni. Tök jó.
0: Szerintem, aki korán jön, az még a zenészek is fog tudni beszélgetni, mert a zenészek nem kezdésre fognak betoppanni, hanem nyilván előbb jönnek oda, lesz egy ilyen beállás, amit végig lehet nézni, hogy működik a koncert, nek az a része, ami igazából nem szokott nyilvános lenni, mert általában ugye nagy koncertnél az eresztés az akkor van, mikor már minden a helyén van.
1: Hát igen, most már délelőtt szokták, te mint hangtechnikus tudod, mondjuk egy parkos rendezvény, már délelőtt beállnak a délutáni. Ja. De most már nem az a technika, hogy akkor kell húzol, hanem megnyom egy gombot és beáll arra a szintre.
3: Hát persze, mert azt gondolod.
1: Nem, úgy hát nem. Én voltam fent a Sziget Fesztiválon ott, amikor vagy 3 vagy 4 évvel ezelőtt, még a Covid előtti szigeten, fent ott a toronyban, ahol az a iszonya akkora keverő volt, hogy voltak ilyen helyek, hogy közé lehetett menni. Nem tudom, voltál ott fent?
3: Nem voltam még ilyen helyen.
1: Na, hát iszonya, én mondtam, hogy gyerekek, annyi gomb van itt, hogy... Nekem még ez is sok, ami itt van előttem, de akkor te hozzászoktál hozzá rengeteg gombhoz.
0: Hány csatorna van a stúdiódban?
3: Az én stúdiómban hány csatorna van?
0: Igen,
3: 20. Legalább.
1: TV1, TV2.
3: Nem. Ne menjünk ebbe bele, ne vigyük el a fókuszt.
1: Így van, ne vigyük el a fókuszt. Térjünk tényleg vissza arra.
0: Tehát ott lehetnek. Tehát tulajdonképpen ez igazából tényleg családias jellegű rendezvény, minek utána egy bejárata van. Tehát itt semmit akargatni való nincs. Zenészek ugyanúgy jönnek be, ahol az emberek bejönnek, hátukon a cuccaikkal, meg lehet őket szólítani, nem esznek, nem isznak miért.
1: És akkor most itt felhívnám a kedves szülők figyelmét arra, hogy akiket itt most látnak, nyugodtan szólítsák meg, és mondják azt, hogy a gyerekemnek zenetanár kell, biztos fognak örülni neki.
3: Vagy hogyha rossz volt a gyerek, akkor lehet velünk riogatni.
1: Igen, azt is lehet. Már nem részfaszú bagoly van, hanem veletek riogat. 18 órakor, ugye a tavaszi 4 zenekar volt, azt hiszem.
0: 3.
1: 3 zenekar volt. Most?
0: Most idén? Is 3 lesz.
1: De nem ugyanaz a 3 csapat, mint te ott leszel, azt tudjuk, mert nélküled üdes a plastigál, de...
0: 2 zenekar a tavasziból, és egy új zenekar.
2: Igen,
0: Dávidék.
2: Mi csatlakoztunk a Cleanwater.
0: Cleanwater.
1: De új zenekar, vagy ezen a fesztiválon új zenekar?
2: Hát végül is. Így ezzel a felállással 1 éve vagyunk együtt.
1: Akkor egy kicsit, ki lesz az első a színpadon? Mert akkor mehetünk akár sorba is.
3: Hát mi voltunk a tavasszal, az nem sikerült annyira jó, úgyhogy megpróbáljuk most megismételni, úgyhogy most mi kezdjük az egész felvonulást.
1: A zenekar nevét azért elárulom.
3: Rootwork, az a neve.
1: Milyen stílusban játszotok?
3: Ilyen gyapotszedő, minden, amihez le kell ülni, és úgy kell játszani hangszeren, olyan hangszerekkel játszunk, ilyen régi 20-as, 30-as évekbeli, vagy olyan beütésű blues zenéket.
1: És ez még emészthető a gyerekeknek is.
3: Hát azt majd meglátjuk, szegények, hogy nem tudjuk.
1: Minden esetre fognak lenni. Bocsi, ezt meg akartam múltkor is kérdezni. Hány ilyen csapat van Magyarországon, szerintem nem sok, vagy akár Európában, aki még ezt a típusú blueszenét tolja színpadon?
3: Hát most meg kéne említenem egy gödöllői másik zenekart, akik mikor nagyon hasonlóan játszanak, most nem ugrik be a nevük, van azért akad. Tehát Sopron környékén például egész sokan játszák ezt a fajta stílust. Itt valahogy Budapesten mindenki inkább minél mérgesebb gitárokat használ, meg tudom én, nagy terpeszt, meg...
0: Nem.
3: Nem sok, de hát nyilván az annyira még Amerikában is, New Orleansban talán még működik.
1: Ó, szoktam látni
3: videókat. De aztán országos viszonylatban nem sok. Tehát úgy mondanám, még blues zenekarok közül is 10-ből 1, hogyha valaki ilyenre betemedik.
0: Az igazság, bocsánat, hogy közül szólok. Ez annyira réteg zene, Szabolcs, hogy a zenekar darab számára a réteget. Nem tudom, elég értetően mondtam.
3: Ezt nem értem.
1: Milyen aranyos vagy?
3: Na, csak felszeretitek.
0: Hát, hogy annyira réteg zene, amit játszotok, amit én is szeretek.
3: Dehogy szereted.
0: Hogy ennek a rétegnek szól, aki a zenekarról tagjai.
3: Igen, 5-en szeretjük az országban.
2: Ez nem igaz.
0: Nem, ez csak vicc volt, de hát gondolom értik a hallgatók.
1: Mondhatjuk, hogy ti vagytok, mondjuk Magyarországon is ez a pár zenekar még, vagy akár a világban is utolsó mohikánként játszátok ezt, vagy mit, 100 év múlva is fogja ezt játszani valaki szerinted, vagy úgy látod, hogy eltűnik, pedig iszonyat jó zene.
3: Hát figyelj, nyilván nem azért csináljuk, hogy bejöjjön a divatba. Ugye ez arról kicsit lekéstünk egy olyan, mint egy kvázi 100 évet. Nem tudom. Hát
1: de ez nem igaz, mert rengeteg minden visszajön. Ha nézitek, 60-as évek, 50-es évek, jó, picit átformálják, de lényegében sok esetben meg szinte ugyanazt játszák. Jó,
3: igazából az van, hogy ez nem egy olyan, hogy ezt ilyen elvakultan lehet csinálni. Tényleg nagyon szűk szerintem a közönség is, aki ezt képes befogadni. Sokan nem is nagyon értik, hogy mi történik a színpadon, hogy nem szántjuk fel. De ez nekem is például csak egy pótcselekvésként jött, mert van mellette egy másik becsületes munkát végző zenekar, aki tényleg úgy játszik, ahogy azt sokan megszokták már, mondjuk egy átlagos rockzenekartól, de az igények kielégítése miatt kellett hozni egy másik stílust is még nekem, és van egyébként, van rengeteg olyan zenész, van, aki játszik egy blues zenekarba, és az mellett még játszik egy sokkal keményebb zenekarba is, tehát egy másik irányba. Én meg ebbe az irányba mozdultam el, erre is csináltunk egy zenekart, aztán kész. Túl nagy dologra nem kell gondolni, pont annyi van benne, hogy jól érezzük magunkat, egyhesszük a szerda esténket hétről hétre, hogy együtt tudjunk próbálni, semmi más szerepe nincs ennek az egész zenekarnak. És hogyha még van egy ilyen fellépési lehetőség, akkor azt örömmel vesszük. De nem kell mögé gondolni valami über matematikát, vagy mit tudom én, mekkora művészetet.
1: Tehát ez szerelem buli.
3: Leginkább az van, hogy őszinte. Aki ott volt a múltkor, az tudhatja, hogy igazából nem nagyon kérünk bocsánatot. Megcsináljuk, és hazamegyünk.
1: Mondjuk egy zenésznek nem is kell bocsánat. Vannak, akiknek kellene,
3: igen,
1: már csak
3: igen.
1: Azért is, hogy a színpad közelébe ment.
3: Jó, de az van, hogy a ennek a kis fesztiválnak a közönsége már részben már találkozott velünk, szóval engem például sokkal jobban érdekel a Dávidéknek a zenekara, mert magamról tudok, de hogy róluk nem hallottam semmilyen stílus, meg egyébként
1: Őt is meg fogunk kérdezni, még rengeteg időnk van.
3: De jó.
1: Hány számot fogtok nyomni ti?
3: Hát egyet, egy ilyen 40 perces.
1: Ja, tehát egy ilyen
3: nem, viccelek, nagyjából egy ilyen 10-12 számot fogunk eljátszani. Azért is játszunk mi rögtön az elején, mert ez egy viszonylag rövidebb műsor, hogy ezek nem hosszú dalok, tehát ilyen 2,5, meg 4 perces dalok. Van, amit a lány akapella énekel, vagy énekesnőnk van, úgy hívják, hogy Estilla. Érdemes meghallgatni. Szerintem igazából az van, hogyha mi nem csinálunk semmit a színpadon, csak a Stilla elénekel néhány dalt mindenféle hangszer nélkül, azt érdemes meghallgatni. Az, hogy mi ott mögötte még mit csinálunk, az már egy másik kérdés, de javíts ki fel mi, hogyha rosszul mondom.
1: Mert fölmi, de azért a gázsiból ők is kérnek.
3: Igen, a Stillának egy kis
0: gázsit. Azt a takáccsal osztom, hogy lesz valami. Igen. Tulajdonképpen ez volt tavasszal, hogy úgy kezdték is a műsort, hogy a lány elkezdett énekelni, mindenféle kíséret, meg kattogás nélkül ott a fülébe kattogott érdekes módon az egyek. És
3: hát az nem kattogott neki.
0: Hát, de. És azért leültek az emberek. Tehát olyat hallottak, amit azért nagyon mindig nem lehet hallani. Tehát nem volt előtte, hogy jaj, adjál egy hangot, vagy valami, nem fogta magát, ezt egyszer csak elkezdett énekelni, és akkor azért furcsa mód mindenki odafigyelt a dologra. Tehát tényleg.
3: Brutál jól énekel a Stilla, nem akarok hazabeszélni, de tényleg nagyon jó, komolyan
0: jó,
3: énekel.
0: Jó énekes.
1: Megyünk tovább, gyorsan zenélünk mi is egyet, és utána jövünk vissza, mert még rajtatok kívül másik két zenekar is lesz, meg remélem lesz örömzenelés is. Én felmegyek énekelni, ja nem, mert akkor nem lesz fesztivál.
3: Hát ha le tudod énekelni a Stillát, akkor jöjjesz hozzá.
0: Figyelj, ha ketten énekelünk, akkor nem, itt nem lesz, hanem Pesten nem lesz.
2: Ha meg én is beszállok, akkor vége.
1: Viszont lehet, hogy megkeresnek különböző cégek, akik különböző fegyvereket gyártanak, és mondjuk le tudjuk a drónokat énekelni. Nem a jó hangunkkal, hanem inkább a rossz hangunkkal le tudjuk énekelni.
0: Hát a frekvencia a lényeg, nem az, hogy jó vagy rossz.
1: Így van.

0: Híd a színpad világába, Frömer Tiborral, Takács Lászlóval és Babik Dáviddal. Folytatjuk. Ötödik alkalommal rendeződik meg ez a családias, mondhatjuk családias fesztivál. Azt már megbeszéltük, hogy iszonyat jó 20-as, 30-as évekbeli blues zene is fog szólni, ugye az lesz az első zenekar. És egy picit csináljunk egy kis reklámot az egész dolognak. Mert most megkérdezheti a hallgató, vagy akár a néző, hogy hogy lehet ide bejutni? Hogy lehet ide bejutni? Mármint nem vendégként, hanem zenészként.
1: Hát van egy ilyen nagy kapuzon, be kell jönni, egyből töltött káposzta.
0: Ha bemész a kapun, balra van a töltött káposzta, az aperitív előtte jobbra.
2: Igen, hát tulajdonképpen ez úgy, ahogy az alapítvány, Soroksári Alapítvány. Itt dolgozunk, itt tevékenykedünk, sőt, itt volt egy éven keresztül egy rockpéntek nevezetű, havonta egyszer jelentkező rendezvényünk, ahol 2-3 zenekar lépett föl. Tehát mi soroksáriak vagyunk. Minden jelentkezőt szívesen fogadunk.
0: De nem csak Soroksáról.
2: Nem csak Soroksáról, viszont ki szeretném emelni, hogy most egy soroksári illetőségű Dávid, ő soroksári, és ő jelentkezett. És én nagyon örültem neki, mert érdekes módon azért van Soroksáron pár zenekar, és mivel hogy ez évek óta megy, én csodálkozom rajta, hogy a kontaktot nagyon nem keresik. Na most lehet, hogy kicsit nagyképpen hangzik, de én abból úgy gondolom, az alapítványom már kinőtt, hogy minden egyes kapuba becsöngessen, hogy te zenész vagy, akkor gyere fellépni. Tehát nem igazán éreznek affinitást vagy afelé, hogy jöjjenek ide. Viszont más kerületekből zenészek meg azért jelentkezgetnek időnként. Ez furcsa, de mondom még egyszer, megsüvegem a Dávidékat, mert teljesen váratlanul ért, és örültem is neki. Azt mondom, hogy nem is ragoztuk túlzottan, kaptam egy telefonszámot, a Katinál volt leadva, hogy hívjam föl ezt a srácot.
0: 0-90.
3: Igen. MLD-as, természetesen. MLD-as.
2: És fölhívtam, szia, ez vagyok, ő meg ez, megbeszéltük, szerintem egy őt nem tartott 2 percig a megbeszélés,
3: és nagyon hamar, nagyon
2: és korábban. Nem volt ilyen különösebb, hogy mondjam, ilyen vizsgáztatás, itt figyelj majd, és van 20 ember közönséget, vagy 150, mert nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ő...
0: De azért azt nem kérdeztem, mert azért küldjön már valamit, hogy milyen zenét játszik, azért ilyen sincs.
2: De azt megkérdeztem.
0: De azért azt megkérdeztem. És mielőtt rátérnénk a Dávid zenekarára, azért mondjuk el, hogy az alapítvány nem csak ezből az egy rendezvényből, vagy mondjuk évente 2-ből áll, hanem rengeteg mindent csinál. Például Csepelen, a munkásban.
2: Mikor... Csepelen van a munkás otthonban egy harmadik éve megy már egy Rock Szombat nevű rendezvényünk, minden hónap egy szombatján, nyilvánvaló, amikor a munkás otthonban is van erre lehetőség, akkor egy rock estet csinálunk, élőzenével, 2 zenekarral, és most szeptembertől, mert nem mondhatom idéntől, de az igazság, hogy ez nálunk most ez úgy működik, mint az iskola év, tehát szeptembertől indul, és júniusban van vége. Nem, a mostani évad, akkor úgy fogalmazok, ki is bővítettük ezt egy rock DJ-vel.
0: Jaj! A kollégánkkal, igen, elmondhatjuk. Radomszky Viktor, itt a Stráta Rádiónak a mindenese műsorvezetője, technikusa, és minden mást igen, ő csinál igen. Itt.
2: Tehát van ez a rendezvénysorozat, és akkor nem több mint valószínű, igazából már kezet fogtunk rá, Szigethalmon is beindítunk egy ilyen hasonlót, az pénteken te lesz.
0: Az hol lehet tudni? Vagy még nem akarod elmondani?
2: Hát lehet titkolózni. De nem akarok titkolózni, minden. Tehát tulajdonképpen lesz zárt hely is, és hogyha valakinek mond valamit a plac, a környékben lakók azok tudják, az egy olyan...
0: Sokat hallottak róla.
2: Igen. Úgy kell elképzelni, mondjuk most megint, tehát az én korosztályomnak kedvezek, mint a Csepeli Ifjúsági Parkot, tehát van büfé, vannak asztalok, és van egy színpad, ahol föllépnek zenekarok, illetve idéntől, pontosabban tavasztól ott lesz egy 30 méter hosszú
0: sátor. Tehát ha esni fog, akkor is.
2: Tehát ez egy nagyon komoly beruházást folytatnak ott egy vállalkozóval, Kar 50, mert színházi előadások is lesznek, meg könnyűzenei. A könnyűzeneiekbe fog az alapítvány besegíteni, úgymond. Tehát nem mi fogunk mindig rendezvényt rendezni, de nekünk is ugyanúgy, mint Cseppen, lesz rendszeres lehetőségünk ott rendezvény.
0: És ha már beszélgettünk ugye a fiatalokról, itt most esetleg akik látják az új embereket, nem csak ilyen idősödő rockzenészeket kerestek, hanem akár jelentkezhetnek a fiatal zenekarok is, akár első vagy második bemutatkozójuk a színpadon, azért meghallgatod őket előtte.
2: Hogy... Nem, természetesen, sőt, Rockszombaton léptek föl, nem is egy fiatal zenekarok, tehát akik tényleg egy éve játszanak együtt.
0: És ne az, most,
2: sőt, a rádió műsorban is általában fiatal zenekarok szoktak bejönni, akiknek jó az, hogy egy kicsit alájuk nyúlunk, azt viszont a kettőnk közös munkája az alapítványi, meg a tiéd és Szabi, hogy bejöhetnek ide, egy-két órát lehet velük beszélgetni.
0: És már akkor egy pici reklámot csináljunk is a te rock műsorodnak, tehát azok a zenekarok, akik szeretnének bejönni hozzád, azok nyugodtan keressenek téged, akár a Stráda Rádión keresztül nyugodtan írhatnak, vagy akár Frömmer Tibor meg lehet találni téged, vagy a Híd a színpad világába alapítványon. Igen. Keresztül is a közösségi médiába írnak rád. Igen, le vagyunk maradva, egy kicsit boomerek vagyunk, mert nem vagyunk ott a TikTok nevű helyen, meg, de dolgozunk rajta, meg az X-en, meg mindenhol. Nekem elég ez a Facebook, még néha ez is sok, de majd dolgozunk rajta, hogy ott is fent legyünk. Igen, illetve igen. Minden adás felkerül, ahogy ez is fel fog kerülni a YouTube csatornánkra, ott is meg lehet majd nézni.
2: Írjanak, ez a legegyszerűbb, hogy a Stráda Rádiót hallgatják, akkor egyszerű egy messenger üzenetet írnak, és egy napon belül biztos, hogy választ fognak kapni.
0: Igen, vagy az tehetik, egy nap... tehetik, írják hozzá a telefonszámukat is, és akkor te felhívod őket.
2: Az egy nap is azért egy nap, most egy kicsit olyan
0: nem nyugdíjas lettél, mondd ki.
2: Egyrészt nyugdíjkorhatár elértem. A másik, hogy mivel hogy mindegyikünk munkából él, meg dolgai vannak, tehát nem ott ül, hogy most nézek, és kaptam üzenetet, nem kaptam, de
0: nyugdíjas és munkából él, és dolgai vannak, Tibi.
2: Hát valami meg kell zavarni a hallgatókat.
0: Ja, értem.
2: Tehát térjünk vissza akkor a...
1: Inkább, mint, hogy... Hagyjuk ezeket a bújtatott vállalkozásokat.
2: Dávid zenekarára, hogy ők meg saját számot játszanak, csak saját számot.
0: Csak saját számot játszanak. Hogy áll fel a zenekar? Énekes, férfi, nő?
3: Férfi, énekes, két gitár, egy basszusgitár és egy dobos.
0: Tehát az a tipikus ötös fogat. Tipikus ötös fogat. Igen. Milyen zenét játszatok?
3: Hát... Ez jó. Jó kérdés. Hát ilyen kevertet, mindegyikünknek más a zenei háttere.
0: Fiatalkorom kedvenc italom.
3: Igen, szóval mindegyikünknek más a zenei háttere, és ezt próbáltuk így összehozni. Én azt mondom, hogy egy ilyen grungyos, bluesos, modern rockos.
1: Én meghallgattam, nagyon jó zene. Nem tudtam beazonosítani, mert rövid volt hozzá az idő, de nagyon jó zene. Folytathatod, csak azt mondom, hogy nem csak a stílusa, hanem hogy a minősége is jó.
0: Ez hogy állt össze ez a zenekar? Ugye mondtad, hogy ez friss formáció.
3: Hát a MAD az összeállt már úgy 3 éve, és az utolsó tag az olyan egy-másfél éve csatlakozott hozzánk, a másik gitáros, tehát ő nagyon ügyes gitáros.
0: Nektek is volt felesleges időtök, hogy pontosan, ne legyetek otthon.
3: Pontosan ezért is alakult a zenekar, hobbi szinten elbóckodni. Aztán elkezdte magát kinőni, hogy elkezdtünk együtt jobban egymásra találni, és megfejlődni, és akkor most már elkezdődtek a fellépések.
0: Mondtad, hogy saját számokat jöttök ide is, erre a fesztiválra is, meg állandóan saját számokat játszatok. A zenekar, tehát a tagok külön zenei világból érkeztek, tehát az a külön zenei világot úgy értem, hogy blues rock.
3: Igen.
0: Heavy-bet. Mennyire lehet összehozni, hogy most akkor na,
3: ez nagyon egyszerűen működik, mert én vagyok az ötletgazda. Aztán a többiek meg hozzáteszik, amik éppen ők
0: gondolnak. Ja, tehát demokrácia van.
3: Igen.
0: Ennek kell lenni, és akkor ez
3: nem,
0: így van.
3: Nem, hát én általában...
0: Te írod a szöveget?
3: Nem, én a zenei alapokat, vagy hát az alaptémákat találom ki, és akkor többiek meg hozzáteszik a saját dolgaikat.
0: Én annyira hülye vagyok a zenecsináláshoz, és ez nem vicc.
4: Ha vagyunk még így hárman.
0: De én full hülye vagyok hozzá, hogy el se tudtam képzelni azt, amikor, hogy van egy tök jó dallamom, és írjunk rá szöveg, utólag írunk rá szöveget, tehát nem a szöveg keletkezik először, és arra írunk zenét, hanem fordítva van nálatok is, gondolom.
3: Hát nálunk vagy, úgy van, vagy... hogy például az énekesünknek van egy csomó szövege, és akkor megnézegeti, próbál, hogy melyik megy rá az adott, melyik illik hozzá legjobban az adott dalhoz, vagy az adott zenéhez.
0: Magyarul vagy angolul énekeltek?
3: Magyarul.
0: Hála Istennek magyarul, végre. Magyarul. Még egy kérdés, ugye, ha már beszéltük a fiatalokról is, ez a tehetség gondozós dolgokról, meg különböző nagy médiákban zajló versenyektől, egyszer mi én is csinál, a Rock Inform is fog egyet csinálni, és kizárom azt, aki a háborúról, a vége a szerelemnek, öngyilkos leszek, mert hallgassátok meg. Ezek a zenék mennek most, amiben nem az van, hogy hú gyerekek, de király, berúgtunk tegnap, kicsit másnaposak vagyunk, de ma újra berúgunk, ami azért, az én időmben.
1: Jó, azért azt kikérem magamnak, hogy ignoráld mondjuk a régi Pál utcai fiúk zenekart, mert ne, azért, ne, jó, azért csak a háborúról, a jó. Elmúlott szerelemről, meg a sosem megérkezett szerelemekről van
0: meg
1: szó.
0: Meg a fiúk, a lányok, a táncolnak reggelig,
3: de,
0: hogy...
3: De azok is voltak. Másabbak
0: lesznek. De értitek, miről beszélek, hogy miért nem lehet arról énekelni, hogy de nagyon jó az élet, és majd megoldjuk valahogy, mert a mi időnkben, ez sok fiatal, amikor beszélem nekik, sok fiatal el se tudja képzelni, hogy este találkoztunk 7 órakor a villanyrendőrnél, vagy sok miskolci úgy ismeri, hogy a forinton, és akkor dobtuk össze, hogy kinek mennyi pénze van, és ha összejött 52 forint egy üveg durvinsógor, akkor már nem volt, és arra voltunk 10, ugye nem volt jó íze, mert felütöttük Diannával, hogy biztos legyen, és már jött vissza a szádon, de nem vetted le, mert tudtad, hogy nem kerül rá.
1: Van egy rossz hírem. Megöregedtél, más világban.
0: Hát, igen. De az, mondjuk én azt mondom, hogy minden idős azt mondja, bezzeg a mi időnkben, és amikor mondták nekem, hogy bezzeg a mi időnkben, aztán én is ugyanolyan vagyok, hogy bezzeg a mi időnkben, de én azt élveztem azt
3: a mai fiatalok is ugyanezt csinálják egyébként. Igen? Persze, ez nem változik. A fiatal az fiatal.
1: A legfeljebb nem dúsztos üveget cipel magukkal, de egyébként valamit visznek.
3: Így biztosan. Van.
2: Nekem az a gyanúm, hogy nem ütik föl Diannát. De másra ütik föl, és akkor utána ilyen kampóba hajolva látod őket az utcán.
1: Jó, ez csak egy gondolat, ez csak egy ilyen vízió. Aladjuk.
0: Ne kristályosodjon már el az elmény.
1: Ne, semmiképpen.
0: Menjünk vissza Dávidékhoz. Ugye összeállt a zenekar, azt mondtad, hogy 3 éve, utána már, tehát mind azonnal saját számokkal
3: kezdtetek? Igen, ez volt a koncepció.
0: Tehát, hogy felejtsük el azt, hogy...
3: Igen, én vagyok annyira kreatív, hogy tudom hozni az alaptémákat, én úgy gondolom, és akkor... Meg ez nálunk önmegvalósítás. Nekem én sokkal jobban szeretem a saját dolgaim miatt előadni, mint valaki másét.
2: Könnyebb megtanulni,
3: pontos, ez az egyik ok.
0: Hát ez nem mindig igaz, mert mondjuk a lovasi a mai napig elfelejtítette, amikor a nem jut eszébe, hogy ami az alap, egy szőkített nő kifogott egy evi alatt, egy szőkített nő, evi halat. Hát, el lehet felejteni a saját.
3: Persze, mindent el lehet felejteni.
0: Ömlik belőletek az anyag, vagy azért vannak megtorpanások?
3: Azért vannak megtorpanások, meg... Még azért egy lassú folyamat egy dalt megírni, úgyhogy úgy szólaljon meg, ahogy mondjuk szeretnénk, vagy ahogy én szeretném.
0: Van olyan, és ezt akár mindnyájatoktól kérdezem, van olyan, amikor van egy saját számotok, nem tudom, ti saját számot játszotok el?
1: Hát mi annyira szeretjük a saját számainkat, hogy 20-as, 30-as évekbeli blúzokat írunk. Ja nem,
0: lehet írni.
1: De nem írunk egyébként, nem. Én nem vagyunk olyan a tehetségesek, nem is szeretem magam körül a tehetségeseket, úgyhogy mi megmaradunk a
0: feldolgozásokon. Azért vagy itt most nálunk a körünkben.
1: Igen.
0: Tehát, amikor van egy rengeteg zenekarral van így, és nagy zenekarokkal is, hogy játszanak egy nótát, nem lesz belőle igazából a sláger, és akkor rájönnek is pici átalakításokkal, és utána
3: nálunk ez folyamatosan.
0: Van ilyen? Tehát persze. Folyamatosan változik
3: folyamatosan,
0: a nóta?
3: Folyamatosan.
0: Hanglemez kiadó, hogy örül. Hajrá!
3: Hát mivel, hogy ez még,
0: még, nem,
3: még de... nincsen, de nyilván, hogyha már egyszer lesz normálisan rögzítve, most már készült az egyik demónk, már hamarosan megjelenik, De ugye az csak demo szólt, még rengeteg minden változik.
0: Igen, mert ugye azt mondják, ha megjelenik már fixen, tehát most már nem kazettán, meg CD-n, meg bakeliten, bár a bakelit újra bejön a divatba, hanem felkerül valamelyik minden YouTube csatornára, vagy valahova, és onnantól kezdve a ti hallgatótok, ő azt várja, sok esetben, amit nem értek, hogy miért azt várja, hogy oda megy egy koncertre, ezt sem fogom megérteni, hogy azt várja, hogy ő ugyanazt hallja, csak élőben, ugyanott szóljon a gitár, ugyanott a dob, mint a YouTube-on. De az elveszti szerintem a koncert jellegét.
3: Így van.
0: Viszont onnantól kezdve lehet még változtatgatni?
3: Persze, hát élőben mindig.
0: De azt szereti a közönség, hogyha sokat változtat az ember, hisz én olyan zenekar koncertjére szeretek menni, amit tudok énekelni, és ha beleakadok, akkor már
3: itt apróságok, hogy szóljon, mi szóljon a másik gitárom, vagy a dob kicsit változik, inkább így, inkább ilyeneket mondok. Nem teljesen az egész struktúráját változtatjuk meg, hanem ilyen apróság, finomítunk.
0: Volt egy Miskolci zenekar előtt, hogy összeveszett a gitáros, meg a dobos a koncertről kiszólózik, hogy a gitáros szétvett a dob felszerelést. Tehát azért annyira nem változik nálad.
3: Nem.
0: Mennyire ritmikus zenéket játszatok? Hát azért, lassú, gyors, közepes?
3: Szerencsére vegyes.
0: Hát azért is kérdezem, ugye van tánctér is, tehát akár hát van, oda lehet menni a
3: színpadon. Van táncikálós dalunk is, meg van olyan is, amire lehet bólogatni. Szóval ez eléggé
2: széles. És gyertyagyújtós is van?
3: Micsoda?
2: Gyertyagyújtós.
3: Az nincsen még, de már nagy...
0: De várjál már most, rajta. Van terjeng az interneten, hogy az utolsó igazi mohikán, biztos láttátok, hogy megy a koncert, mindenki a mobiltelefonjával, egyetlen egy ember az öngyújtójával még világít.
3: Igen.
0: Hány számot fogtok játszani? Tétek picit hosszabb lesz?
3: Nem, milyen kis nagyjából ilyen 40-50 perc. Most pontosan nem tudom megmondani. Az összeset el fogjuk játszani, ami van. Ugye mondom, ez egy lassú folyamat, meg ugye azért nem úgy van, hogy öblik belőlünk.
1: 50 percet az ügyesebbek kétszer is eljátszak a műsort.
3: Igen, de mi kicsit húzunk, és illetve 50 perc. Hát a nettó műsorindulunk az olyan jó 40 perc. És akkor még
2: énekes,
3: a közte...
2: Vagy a szöveg énekes viszi a zenekart, vagy te beszélsz?
3: Az énekes viszi. Énekes ő dolga, azért az énekes, hogy beszéljen is. Én majd csak vokálozok.
0: Tehát akkor durván 40 percnyi anyagot, akkor ez jól ki van gyúrva 3 év alatt, tehát akkor...
3: Hát, de mondom, ez mindannyian újrakezdők voltunk, újra meg kellett szokni a hangszereket, szóval meg kellett tanulni újra játszani, úgymond valakinek nagyon sok maradt ki, és egyáltalán, és akkor végül is újra kellett építeni magunkat, mint zenészt.
2: Tulajdonképpen az van, hogy...
0: Tulajdonképpen zenélünk mi is egyet, és utána jövünk vissza, hogy hallgassanak egy kis Pál Utcai Fiúkot, ha már...
1: Kösz.
0: Ha már elkezdted mondani.

0: Híd a színpad világába Frömmer Tiborral, ugye ez a műsor címe is két hetente itt a Strada Rádióban, itt van velünk Takács László és Babik Dávid, és ugye Dávidnál hagytuk abban, hogy ötfős a zenekar, durván is saját számokat játszatok, ez nagyon fontos, magyarul énekeltek végre, rengeteg zenész elkezd angolul énekelni, hogy majd a világ a szóló deszkákkal is majd New Yorkba fog, meg Las Vegasba fog zenélni. Hát némelyiknek mondom, hogy inkább otthon is a zenéj, mert a szomszédok fény kapnak. Bár ha meg szeretné venni a szomszédházat, és lemegy az értéke, úgy esetleg jó koncepció lehet. De visszatérve rátok, ugye külön mondtad, hogy lesz gyors mindenféle. A zenekar hogy állt össze?
1: Hát ez úgy történt, hogy 3 évvel ezelőtt elolvastam egy hirdetést, egy basszusgitáros keresett maga mellé zenész.
0: Ugyanígy zenész. Használt laborrelatot.
1: Pontosan, boiler. És akkor hát jelentkeztem rá, megjelentkezett rá egy dobosrác, és akkor ők mi alkottuk a zenekar magját.
0: Ki adta fel a hirdetést?
1: A basszusgitáros.
0: A basszusgitáros.
1: Igen, hogy szeretne zenekart csinálni. Az alap koncepció, hogy punk zenekart akar, de ezt én gyorsan elvetettem.
0: Szia, én vagyok, azt szeretnék jelentkezni a zenekarban, de nem fogsz punkot játszani, barátom.
1: Nagyjából így volt, igen.
0: De akkor nagyon hamar meg tudtad győzni. Vagy azt mondtad neki, hogy vagy iszik a madár, vagy megdöglített?
1: Nem,
0: vagy
1: hát mivel, hogy én viszem általában ugye az alaptémákat, ezért...
0: Azért... Ja, hogy folyamatosan puhítottad.
1: Így van, folyamatosan puhítottad.
0: Tehát először még egy kis Alvint próbáltál ott játszani, de aztán rá...
1: Meg mint mondtam, újrakezdők vagyunk, és még vissza kellett rázódni, és ahogy egyre emelkedett ugye ez a szint, hogy egyre jobban visszarázottunk, így egyre jobban bonyolultak a zenék is.
0: Ez érdekes kérdés, ez az újrakezdők vagyunk. Van az a szint, amikor azt mondta te is, meg ők is, hogy elfáradt a produkció, elfáradtam én is, nincs időm arra, mert a gyerek a házfelújítás, Fröminek fel kell menni éppen házat újítani, ugye, mint mutattad a fotót, és akkor elfáradt a produkció, és akkor egy idő után az érzed, hogy de nekem ez kell?
1: Igen, ugye nyilván, hogyha az ember családot alapít, akkor azért más lesz prioritás.
0: Hát megint hova mész, mondtad.
1: Igen, de nem, mert nem így működik, nyilván jobb szeretek a gyerekeimmel lenni.
0: Nem is a gyerekek mondták ezt.
2: Lett egy új énekes, anyádat lett énekes.
1: Meg,
0: hogy kicsoda?
1: Nekem a régi zenekarom az úgy oszlott föl, hogy kimentek, a énekesünk hazament, mert az utolsó formáció az úgy volt, hogy egy ír énekesünk volt, ő hazament Írországba, a basszusgitárosunk meg kiment Spanyolországba, és akkor ott már, annyiszor kezdtük újra, ott már nem volt már ő.
0: Ha egy összeállt zenekarból, és ezt mindjárt toptól kérdezem, egy összeállt zenekarokból elmegy egy-két ember, mennyire nehéz pótolni?
1: Nehéz. Emberileg nehéz pótolni embereket. Mert zeneileg, talán meg zenészileg rengeteg zenész van, de olyan, aki megbízható, normális, ki lehet vele jönni, ez a nehezebb része szerintem.
0: Nagyoktól hallottam, most nem mondom el a nevüket, de tényleg a felső kategória, hogy voltak ilyen, és aki oda ment zenélni, vagy aki zenélt is már ott, mind a kettőnek olyan neve van, ismeri egész Magyarország, és ezért nem működött a közös munka, mert elmondtam neki 30-szor, hogy az a van víz, az enyém, ne igyál vele, és ilyenek miatt. Tehát ez létezik?
1: Hát,
0: vagy megette a túrórudiát az asztalról, meg ilyeneket mondanak, de mondom, ne idegedj, tényleg ilyenek miatt.
2: Nekem az a nagy szerencsém, hogy mindig a barátaimmal tudtam együtt zenélni, és egyik minden zenekar átalakulás, meg minden ilyesmi, az úgy nézett ki, hogy az élet úgy hozta, hogy valakinek muszáj volt kilépni abból a zenekarból, vagy az élettér változott, meg ezért oszlott fel, de nagyon szívesen találkozok, hogyha ez nem így van, nagyon szívesen találkozok az ellenségeimmel is, hogyha valaki úgy döntött, hogy mégis rossz haraggal váltunk, nem, nincs ilyen. Tehát szerintem ez az amatőr zenészség, ez magába hordozza azt, hogy olyan emberekkel csinál zenekart, hogy alapból, akivel jól érzed magad, és ez így kódolva van benne, hogy itt nem az emberi viszonyok romlanak, mert akkor nem az egész...
0: Nem is erről beszélek, hanem amikor elmegy egy ember, aki 3-4 éve együtt zenéltetek, ő elmegy, és és kell egy bőgős. Hú, most akkor honnan vegyünk? Nincs a barátok közt olyan, aki most beáll. Akkor feladunk egy hirdetést. Mennyire működik ez? Mert ugye a amatőr, idézőjelben mondom az amatőr zenész, mert egyikőtök sem amatőr zenész.
2: Dehogy nem. Igazából szerintem mind a hárman amatőr zenészek vagyunk.
0: Hát én láttam nagy színpadokon olyan zenekarokat, akik akkor tőletek amatőröbbek, de ez teljesen mindegy. De hogy ebben a közegben jobban befogadó bakka zenekarok, amikor idézőjelben amatőr zenészekhez kell, nem?
1: Nem.
0: Mert a nagyoknál mondom, milyenek voltak, hogy elvette a Túró Rudimat, meg ilyen, mert hozzá vagytok szokva, hogy ugye ő is elmond, meg sok zenekar elmondja, az a megszokott, bemegyünk előtte, megittunk egy, átbeszélgettünk, kivel mi van, ő meg egy idegen volt, tehát nem tudott beilleszkedni.
2: Hát szerintem az létező dolog, hogyha mondjuk egy zenekar keres mondjuk egy zenekari tagot, és meghallgatja ezt, vagy meghallgatja azt, és ott nagyjából azonnal kiderül, hogy vagy emberileg olyan hangszerűen nem egyeznek meg a nézetek, és azt mondjuk, hát figyelj közd, nem tudom, hogy a zenekar tagja, úgyhogy összesen jön ez a zenekar már, tehát kódolva van benne, hogy köszönjük szépen, nem együtt akarunk játszani.
0: Van olyan, hogy úgy zenél, mint egy Isten, mégis emberileg azt mondjátok, á, inkább nem?
2: Igen. És olyan is van, hogy úgy zenél, mint az Isten, de meg nem fordulna a fejembe, hogy bejátszok vele együtt. Tehát a föl sem merül a neve. Hiába zenél úgy, mint egy Isten.
0: De nektek nem volt ilyen problémátok, hisz megmondtad a srácnak, hogy pánkot nem fogunk játszani.
1: Van a zenénkben az is, de minimálisan. Azért megmaradt egy kicsi, mondom, hogy nagyon vagy ez.
0: És ugye először feladta a hirdetést, utána jöttetek ketten, igen. És még a másik kettőt.
1: Aztán kerestünk énekeseket, megnéztünk egyet.
0: Az a legnehezebb?
1: Az a legnehezebb. És végül is, ahogy Igor csatlakozott hozzánk, én látok az Igorban egy olyan dolgot, lehet, hogy nem Pavarotti, meg nem úgy énekel, de én látok benne egy olyan dolgot, amit szerintem én sem látom saját magam. Nagyon, szerintem viszi a zenekart egyébként. Meg jók a szövegei.
0: Ugye vannak olyan nagy zenekarok, amik működnek, és meg kell vallani, nem direkt nem mondok neveket, hogy nincs akkor annyira jó hangja az énekesnek, van, viszont nem annyira személy. Egyedi hangja van.
2: Tancsodát mondom?
0: Nem a Lukás Lati.
1: Nem, a főnök például az egy...
0: Igen, viszont olyan egyedi hanglejtésük, vagy úgy hangjával úgy tud játszani, ami esetleg egy zenész, vagy mondjuk egy énektanár azt mondja, hogy úristen, mégis nekünk tetszik, és ezért megy tovább. Ami esetleg egy zenész, vagy mondjuk egy énektanár azt mondja, hogy úristen, mégis nekünk tetszik, és ezért megy tovább.
1: Igen, meg mondom, az emberi tényező nem mindegy.

0: Gárda, aki ugye elmegy a koncertekre, ti befogadtátok, és a zenek, a közönség valamiért nem? Van ilyen?
1: Én nem találkoztam ilyennel egyébként.
0: Tehát ez többnyire a közönség elfogadja,
2: illetve azt. Persze láttam rá példát, mert ugye ott volt a Blackout, amikor kiválhat a Kova, utána az új fickor, vagy srácot nagyon nehezen fogadták el, igazából el sem fogadták.
0: Tehát létezik.
2: Létezik.
1: Hát biztosan létezik. Én nem tapasztaltam ilyet. A saját zenekaraimban pedig azért volt egy pár. Én nem tapasztaltam ilyet.
2: Sajátomban én sem tapasztaltam.
1: De várjál, tegyük már hozzá, hogy nekem közönségünk se volt.
0: Tehát igen, elég nehéz. Ez ugye a legegyszerűbb.
2: Így van.
0: Mit fog szólni a közönség? Ja, semmit.
3: Szerintem igazából, hogyha a produkció, tehát ezt az egészet a produkció szemszögből nézzük, akkor az, amit most itt beszélgettünk ebbe az utolsó 10 percbe, az benne van. Mert nem az a lényeg, hogy vagyis persze lényeges, hogy jól énekeljen, jól gitározzon, jól doboljon, de igazából van egy produkció, és a közönség tulajdonképpen nagyon ritkán Frömmel Tibor miatt jön oda, vagy dal miatt, hanem ő megnézi ezt a produkciót, és én szerintem, hogyha abba be tudja illeszteni a zenekar, és nem is illeszteni, igazából az az új tag, be akar oda illeszkedni, akkor mi a probléma?
1: Igazából hát az van, hogy van itt
3: egy nagyon... Nem tudom, jól mondom-e.
1: Van egy nagyon fontos dolog, amit viszont bármilyen hangja lehet az énekesnek, bármilyen megjelenése lehet, elfogadhatja a közönség, vagy sem, az... Nyilván a közönségnek is el kell fogadni, és lehet, hogy mi jól is jó a kémia együtt a színpadon, meg minden. De azt, hogy ő viselkedik a közönséggel, adott esetben egy kritikus szituációba, neki képviselnie kell a zenekarnak a nézeteit. És hogyha valami olyat mond vagy csinál, amivel én nem tudok azonosulni, akkor nem lesz tovább énekes. Akárhogy énekel. Neki képviselnie kell az egész zenekart, őt látják leginkább a színpadon, hogyha ő hülyeséget beszél, akkor nem azt fogják mondani, hogy XY hülyeséget beszélt, hanem a zenekar ez gáz. Pedig a basszusgitáros az nagyon jó fej, érted?
2: Igen.
3: Azért mondom, hogy a produkció miatt van, tehát tulajdonképpen van egy produkció, és hogyha bármelyik zenész beilleszkedik abba a csapatba, akkor igazából arról beszélek pontosan, mint Takács, csak nem biztos, hogy most én egy basszusgitárosról beszélek.
1: Tehát... Mindig a basszusgitárosokról beszélünk, Frömi, ez az alappont.
3: Nem, az a lényege az egésznek, hogyha ő beilleszkedik, akkor nyilván azokat a dolgokat viszi ő is, amit a csapat többi tagja, és ettől kezdve nincs probléma.
0: És ha már beszéltél itt a kémiáról a közönséggel, rengeteg olyan zenekarral találkoztam, elmentem próbájukra, meghallg, gyere már, nézd meg, hallgass meg. Iszonyat jó volt. Nagyon-nagyon jó volt. És utána elmentem a koncertjükre, ott is iszonyat jó volt, de a második perctől olyan semmi nem volt, mert hogy mintha maguknak játszottak volna.
1: Szerintem az addig nincs semmi baj. Tehát, hogyha egy produkció, főleg ebbe a szférába, az amatőr szférába úgy megy oda, hogy... önmagának eleget tud tenni, illetve hogyha kettő ember van, akkor annak is játszik örömmel, nincs jelentősége.
0: Igen, csak itt pont vannak? Az volt a baj, hogy nem a közönségnek sem ennyire nem játszottak. És akkor én mondtam nekik, hogy gyerekek, egy kicsit a közönségnek, mert én se éreztem. Tehát amit te mondtál, hogy a kémia, nincs.
1: Hát nem. Igazából
0: szerintem... Ezt meg lehet tanulni?
1: Szerintem az a lényeg, hogy mindenképpen kell törekedni rá. Érted? Hiszen a produkció azért megy fel a színpadra, hogy a közönség őt lássa. Szerintem a bármelyik alapvető produkció nem exhibicionizmus kérdése, hanem azért csinál zenekart, hogy megmutasson valamit olyan embereknek, akik arra kíváncsiak. Hogyha az öncélú egymásnak versengés van a színpadon, vagy egyébként konkrétan flagmán leszarja azt, hogy mi történik a nézőtéren, az a zenekar még, nem mondok rá rosszat, inkább csak annyit mondom, az a zenekar még nincs kész arra, hogy felmenjen a színpadra.
0: Ezt majd mesélj már a nagy szó...
1: Ezt én el szoktam mesélni, de ne legyenek
0: idő. Nem csak zenekari szinten működik ez, és itt most felhívnám a figyelmet a nagyon nagy fesztiválok, nagyon nagy szórakozó helyeinek a DJ-nek, amikor megy mondjuk egy Kis Pál és a Borsz koncert után van a táncos mulatság, ugye Miskolcon ZT-ének hívták, zenés-táncos eszméletvesztés, akkor utána

0: Mondjuk, mert azt gondolja, hogy az a korosztály az nem a Zoltán Erikától a nem tudom melyik szám, meg a Neoton Familia, és fel se néznek.
1: Hülye, én megválogatom, hova járok, ez csak neked volna előtapasztalat.
0: Rendben, csak úgy szeretném jelezni a DJ-knek, hogy ti is nyugodtan nézzetek fel, és ha a 500 emberből hirtelen 100 lesz, utána meg 50, akkor veletek van a baj, úgy gondolom.
1: De... Hát vagy megy a hév, attól ne felejtsük már el.
0: Vagy megy a hév.
1: Ez lehet a legjobb DJ-k játszanak a Budapest Parkban, de 11 órakor megy a hév.
0: Így van.
1: És kívülről nézőtér. Ez egy folyton fogyó közönségnek játszik egy parkba, vagy egy koncert után a DJ. Nem biztos, de... hogy ők rosszak.
0: Érted? Én ott maradtam volna, hogyha... fogyasztani esetleg, ami bevételt hoz a helynek, de nem maradtunk ott, mert nem volt jó. De... Még lesz egy harmadik zenekar is, mert időnk viszont kevés van.
1: Tényleg?
0: Harmadik zenekar.
2: The Last Rebel zenekar.
0: Hú, de rád ijesztettem.
2: Jó, megijedtem, hogy ez is témában jön.
0: Elkezdtem aggódni, mint a pápa, hogy úgy megijedtél.
2: Mit mondjak róla? Szerintem mind a három
0: ti mindig, zenekar... Ti mindig felléptek egy, ezen a...
2: Rend... Hát ezen igen, mivel hogy egybefonódik a főszervező, a zenekarvezető, és...
0: De aki még nem hallott rólatok, azért mondjál valamit, milyen zenét játszatok, hogy játszatok, hát, hangszerekkel vagy?
2: Igen.
0: Egy más eszközökkel?
2: Mi is ötös fogadba játszunk, de nem két gitárra, hanem egy billentyűvel. Tehát van egy billentyűsünk. Egy picit megpróbáltam a zenekart abba az irányba tolni, amire a Takács Márjú utokon jár, és ilyen gyapotszedős dolgokat, de én nem a gyapotszedőhöz mentem, hanem az amerikai, nem is tudom, minek nevezzem, ez a redneck nyakú rock blues zos zenéket játszok, Anthony Gomez ennek a fő képviselője, aki igazából még B.B. King-el is játszott, attól függetlenül még félelmetes jó zenész. De játszunk mellette Deep Purple nótát, és mi elindultunk a saját nótás irányba magyar nyelven, ahogy te az előbb örültél neki. De nem miattad. Nem miattad.
0: Tehát most már saját nótáitok vannak, lesznek.
2: Vannak, folyamatosan készülnek a saját nóták, tehát abba az irányba megyünk. De az is inkább ilyen bluesos, rockos, bluesos.
0: Mennyire nehéz, amikor elkezd egy zenekar saját nótákkal operálni, hogy ne mondják azt, hogy hát de ez a riff, ez az AC/DC-ből van, ez a top szóló a Maidenből
2: az
0: van.
2: Az igazság, hogy...
0: És ezt nem direkt csinálja egy zenekar, hanem benne van a kezében.
3: Persze, az a hatások hatnak ránk.
2: Minden. Tehát igazából mindennel meg van már írva.
0: De van, amikor rá egymásra szóltok, mondjuk, amikor például nálatok, amikor zenét írtok, hogy, és jön rá egy zene, hogy de figyelj már, az hasonlít erre, és akkor azt fogják mondani? Volt már ilyen?
3: Hát azért nincsen nálunk ilyen, mert én teljesen más dolgokat hallgatok, mint ők. Ugye a...
0: De akkor te észrevetted magyarul... már magadon, amikor egy zenét csinálta, és akkor harmadik, negyedik próbán rájött, hogy hú, az de hasonlít arra a nótára?
3: Igen, volt így.
0: És akkor azt át kell írni, vagy maradhat úgy?
3: Ki kell egészíteni, inkább így mondom, vagy kicsit másképp.
2: El kell bújtatni,
3: így van. El kell bújtatni. Mert a saját stílusát kell tenni.
2: Igen, az úgyis ott bent, ott motoszkál így az van. A zene, tehát az nem fogsz tudni, mit csinálni.
3: Én úgy szoktam inspirálódni, hogy hallgatok valami zenét, megtetszik, és akkor ez milyen jó, milyen jó lenne egy ilyen dal csinálni, és akkor valami hasonlót próbálok mondjuk kitalálni.
0: Ti is így csinálni. Ott nálatok föl, mi kiírja a zenéket? Illetve a szöveget és a zenét.
2: A szöveg az tulajdonképpen az én instruálásom alapján van. A zene majd közös dolog, és játszunk olyan saját dalt, amit az énekesünk hozott magával, egy régebbi csapatából játszották. Nálunk inkább szöveg van, és akkor a köré megpróbálunk építeni valamit. Mindenki hozzáteszi a
3: harat. Milyen érdekes, hogy mi meg pont fordítva csináljuk.
0: Igen, ez a szövegeitek, és ezt mindkettőtöktől kérdezem, a szövegeitek tükrözik a ez csúnya szól, ez a maiságot? Tehát, hogy aktuálisak a szövegeitek, vagy nem ez a lényeg?
3: Nálunk nagyon sok ilyen lelki dologról élnek el az Igor, úgyhogy hogy az meg mindig aktuális.
0: De remélem olyanról is, hogy buli a világ.
3: Olyanról is. Van melankolikusabb, van odamondósabb, de igen.
1: Szerelem háború, ami pont nem szeretnék.
3: De nem, feltétlenül nem
0: de is szerelmes. De el lehet a szerelmet, úgy is énekel, hogy milyen jó, meg azt is, hogy jaj, biztos el fog hagyni, még nem hagyott el, de biztos el fog hagyni, és öngyilkos leszek. Tehát van de
1: próbálj már meg enélkül énekelni blues, vagy csinálni valamit. Kell az mindenhova.
3: Meg mondom, jó, ilyen kicsit ilyen spirituális, és akkor bele is viszi sokszor a szövegeibe ezt a részét a dolognak, hogy mond bölcsességeket egyébként.
0: Rájöttök, akár mind a kettőtökhez szól a kérdés, rájöttök, amikor leírtok egy zeneszámot, és akkor megy, és akkor már 6-szor, 8-szorra játszunk, amikor rájövök, hogy hú, ez én vagyok. Mármint, hogy ez magamról írtam, nem magamról akartam írni, de ez rólam szól.
3: Igen.
0: Hülye kérdéseim.
2: Nem, azért azon mosolyog, hogy a mi első saját dalunk az igen, az én.
0: Tehát ki írja az ember magából a jót, a rosszat?
3: Igen, ez így szokott lenni. Hát,
2: szerintem igen. Attól függetlenül, hogy van egy olyan számunk, amivel most kezdünk megbarátkozni. Éjszakai motorozás, nincs motor a jogsim, tehát az egy furcsa lesz.
0: Van itt egy hátul nekem kölcsönadó kis villanymotor.
2: De szerintem nem tudom, igen. De mondjuk nem hiszem, hogy te ennek örülnél, de nekem a két dal, ami, tehát egyet már igazából, aki hallott is, illetve segített is, hangszínekbe, meg ilyenekbe, az is egy ilyen videoklip féle lesz, az előző zenekarommal való kapcsolatomról szól, és a következő is
0: elloptam igazából... a gitárom!
2: Nem, és a következő dal is ilyen én szúrom maga.
0: Szintem vagy tökör, nem mindegy. A tökör kicsit jobban megy a rockzenéhez.
2: De szerintem nem tudom. De ezt még, figyelj, mi ebben nagyon gyerekcipővel járunk még. Tehát inkább Anthony Gomez első sorban, meg Papa Csubi, meg ilyen dalokat játszunk. Ez most kezdődött el ez a rész, úgyhogy hogy még nagyon sok mindent én nem tudok erről mondani. Az biztos, hogy mondom, az első, az igen, az teljes mértékig.
0: Még egy dolog érdekelne, ha most, ugye, ahogy elmondtátok, örömzenéltek, lényegében azért zenéltek, mert szeretitek csinálni, sem pénzért, meg egyéb dolgokért. Ha most beesne egy olyan lehetőség, hogy ha nem is euróvilágban, de mondjuk Magyarországon úgy elindulna nagyon-nagyon a szekér, azt szeretnétek? Tehát mondjuk 100 000 ember előtt játszani egy stadionba, buszba élni.
3: Én igen. Most már vagyok a gyerekek, most már.
0: Bírnátok? Vagy meddig lenne jó? Szerintetek?
3: Egy pár évig biztos bírnám. Magam részéről beszélek, csak de nyilván más a...
1: Imádnám, amikor turnébuszba ülök, és elmegyek valahova, mondjuk, vagyis... nem. Nem annyira, de szerintem a Frömmit kérdez meg erről... hogy...
0: Frömi ide elautózik már, azt tudja.
2: Nem tudom. Tehát ezzel nem is játszottam el, ezzel gondolatom eléggé
0: föl. Meg tudod, amikor
2: földaragadt vagyok.
0: De most ebben gondoljátokban, amikor hirtelen olyan sztárok vagytok, hogy elmész akár egy boltba, vagy nem, lemész egy kocsmába meginni egy sört, és már nem tudsz, mert oda mennek, mert
3: nyomják. Köszönöm, nem kell félni.
0: De ha lenne, történne egy ilyen, most belegondolva, azt az szeretnétek? Még?
2: Az igazság, hogy tulajdonképpen én szerintem, de mind a hárman abban a korosztályban tartozunk, meg olyan, ahogy hallom a zenéket is, hogy még Dávidék még igen, de nem tudnám a Takácsot elképzelni. 100 000 ember előtt, és nem azért, mert nem tudnám megoldani, hanem magamról is azt mondom, hogy inkább egy blues kocsmába, a sarokba.
0: Tehát most már a nyugalom inkább. Meg az örömzelélés talán jobb, mint a... Mert ugye az egy idő után átfordul, ahogy szokták mondani, a pénzérzenélés.
2: Az igazság, hogy
0: mondjuk egy hónapban megcsinálsz nyáron, 30 nap alatt megcsinálsz 40 koncertet.
1: Igazából maradjunk annyiba, hogy semmi realitás ennek a kérdésnek, de tényleg.
0: De engem úgy érdekel, hogy mi
1: annak,
0: lenne, ha...
1: Annak sokkal nagyobb realitása van, szerintem, hogy ha végre beütne a krak, és jó lenne minden Magyarországon, és beindulna végre egy egészséges klub élet, érted? Igen. Ami volt mondjuk egy 20-25 évvel ezelőtt. Érted? És sokat menni a zenekarra, sok ember előtt játszani, és tényleg én még autogramot is adnák, érted, hogyha arról lenne szó. Nem félnék a sikertől, de a sikert nem abba látom, hogy 100 ember előtt játszok, hanem abba látnám, hogy van egy egészséges klubélet, és 25-30 meg 100 ember előtt tudsz játszani van, az ország bármelyik területén. Ezt nevezném egy célnak, vagy egy elérhető sikernek. Nem a 100 000 ember. 100 000 ember az nem az.
0: Szerinted miért szűnt meg a klubélet? Ami én időmben emlékszem, Miskolcon volt 8 darab, vagy 10 darab ilyen, ahova, ugye én olyan helyekre jártam, ahol rockzene volt, de ott 3 kilométeres körzetben volt 8 darab ilyen. Hát akkor mindegy szűnt. Gondolom lehet, Budapesten 1 millió volt ebből.
1: Sokat lehet szidni mondjuk a támogatottságot is.
3: Igen.
1: De elmondom neked, hogy nem lenne szükség támogatottságra, ezek a klubok önfenntartóak tudnának lenni, hogyha nem változtak volna meg szerintem, és ez szerintem van így, a fogyasztói szokások annyira, hogy totálisan másra van igény. Még annak is, aki rockzene, meg klubba járó ember volt, még annak is kitágult a látóköre, és annyi mindent elér az interneten meg a YouTube-on, hogy háromszor meggondolja, hogy milyen zenekarnak milyen koncertjére menjen el.
0: Tehát erről az jut eszembe, hogy mi sok esetben nem azért mentünk el egy klubba, azt se tudtam, milyen zenekar játszik, sőt fel se tudnám idézni, mi volt, mégis iszonyat jól éreztük magunkat, mint ahogy 93-tól azt hiszem 99-ig a Sziget Fesztiválon egyetlen egy koncerten nem néztem meg, pedig végig ott voltam.
1: Ott történt a közösségi élet.
0: Így van.
1: Igen. Meg ott történt, ott találkoztál azokkal az emberekkel, mert se kellett beszélni egy időpontot, nem kellett egyeztetni.
0: Így van, hogy mindenki hol van.
1: Mi azt is tudtuk, hogy mit tudom én, 9 órakor ezek fognak érkezni, 9 óra 20 perckor meg azok fognak érkezni.
0: Az és vártuk a lányokat, mert neki mindig volt pénzük.
2: Igen, hogyha becsatlakozok ebbe, aztán visszatérek az előző kérdésedre, mert van egy pár mondatom arra is, hogy igen, megjelent a Tinder. Ha jól tudom, mert én tényleg...
1: De honnan tudsz a Tinder?
2: Boomer vagyok.
0: De... Aha, Frömi. Akkor most kirakjuk a 18-as karikát.
1: A feleséged is hallgatja az adást, hogy úgy tinderezés.
2: Nézés, igen.
0: Most már hazabész, akkor el lesz kérve a telefonat szerintem. Mutasd csak az
1: újat. Ki az a Tinder?
0: Újaddal húzzál jobbra-balra. Nagyon tudod már.
2: És... Nem mennek a fiatalok, mert nem kell ismerkedni. Erre mondok egy nagyon jó példát, egy nagyon érdekeset, és most már második gyerek van abban a családban, amiről beszélek. Ez egy fiatal, hát nem annyira fiatal, 36-37 éves.
0: De jó,
2: zenész barátom, aki egy, nem is tudom, Slipknot, vagy valami ilyen típusú zenei tribütje van, nagyon jól tolják. Annak idején, amikor a Dürerbe ez a fölmenő rangsor volt, ők fölkerültek a főtáblára, és úgy lett felesége, ami aztán nagyon rendbe került minden, hogy a Tinderen bejelölték egymást, illetve ő rájött, és a lány meg írta neki, te nem baj, hogy múlt szombaton ott voltam a koncerteden, és ott a baráti körbe.
0: Ez gáz.
2: Nagyon, nem, figyelj, nem. Az a baj, hogy a fiatalok nem gáz, mert ismerem a srácot, nem nevezem meg.
0: Nem úgy gáz, hanem
2: nagyon,
0: a
2: igen, a történet. Szitu, a szitu nagyon gáz. Viszont nagyon jó család, második gyerek van, tehát rendben van a kapcsolat, de, minden. De csak én azt akartam ebből kihozni, hogy az a korosztály már nem, tehát
0: de nem csak csajozni jártunk egy klubba.
1: De nem, hát, pont azt akartam mondani, hogy nincsen baj se a Tinderrel, se a YouTube-bal, se semmilyen média felülettel. Egész egyszerűen csak az van velük, nem baj ez, hanem a sajátossága, hogy ott nem fognak téged leönteni véletlenül egy pohár sörrel, érted? Meg nem kell kimenni a hidegbe, elszívni egy cigit, nincs semmi közösségi interakció.
0: Meg nem kell várni sorba a WC-re.
1: Például igen, meg nem kell odabuszolni, nincs értéke annak, amit
2: De az emberi értékek, amit így elvesznek.
1: De érted, hogy az emberi értékek azok ott lehetnének, hogyha az emberek hajlandóak lennének elmenni a klubba.
3: De egyébként nem menjünk lenne messzire. Rá igény, a klub életre is lenne igény a fiatalok között, én úgy látom. Csak egyszerűen vannak olyan helyek, ahol egyszerűen nincs lehetőség.
0: Amúgy, és tudod, mi a másik hiba? Nem. Olyanok biztos csinálnak nem. Klubot, akiknek sok pénzük van, és nem értenek hozzá.
3: Hát ez is lehet.
0: És nem szórakoztató.
1: De ez a jobbik esetben legalább van egy olyan klub, ahova, amit ki tudsz választani, érted? De...
2: Szabi, az igazság, most engem gazdagnak tituláltam, mert én csinálom ezt a klubot most már 3 éve a munkásotthonban. Nem is biztos, hogy értek hozzá, az viszont tisztán látszik, hogy...
0: De legalább
2: hogy...
0: szeretett csinálni, ő meg igen. Csak azért csinálja, hogy hát a pénzt keres belőle.
2: Igen, ne, igen. Én inkább az alapítványon, ide befizető vagyok, viszont azt látom, hogy a munkásotthon az Árpád utca 1-ben van, és ott körülötte egy hatalmas lakótelep van, minimum laknak 4-5 ezeren. És van olyan rendezvény, 2 zenekar, élő zenekar van, amikor 10-en vannak.
0: De ők jól érzik magukat?
1: Hát csak az édeskevés kifizetni a villanyszámlát.
2: Én a Dávidnak válaszolok rá, hogy nagyon nem, tehát
3: de hát nem csak Budapest
2: nagyon meglustott.
3: Érted, szóval...
2: Persze, de most én az nem fogok leutazni.
3: Nem is ezt mondom, hogy leutazzál, hanem azt mondom, hogy például vidéken egy csomó helyen igény lenne rá, ahol meg nincs.
2: Igen. Persze, tehát nyilvánvaló...
3: Itt azért Budapesten túltengés van, ha úgy vesszük.
2: Mi?
3: Klubokból,
2: a fellépés? Klubokból. Fizetsz azért, hogy föllépsz, és kalapozhatsz?
3: Nem mondjuk.
2: Most erről
1: te mikor voltál utoljára vidéken? Most úgy őszintén.
3: Régen voltam.
1: Klub életben.
0: Soroksán nem
3: régen, vidék. Régen voltam klub életben vidéken.
1: Én azért mostanában is voltam néhányszor. És az a régió, bármelyik régió haldoklik durván. Tehát hidd el, hogy az sehol nem jobb a helyzet. Ez egy globális probléma, nem csak itt Magyarországon, hanem Németországban is, Hollandiában is, meg Olaszországban is.
2: Szlovákiában is haldoklik a dolog, de még ott még mindig jobb a helyzet, mint itt. A Duna másik felé.
1: Nem az a szörnyű, hanem hogy rengeteg olyan zenekar van, akik megalakulnak, gyorsan megalakulnak, gyorsan beszélek is, gyorsan megalakulnak, gyorsan nincs fellépési lehetőségük, és belepusztulnak a próbatermi melóba. Érted? Tehát, igen, hogy hát, a klub életének nem csak ez a lényege, hanem hogy nem az utánpótlás, a klub élethez való utánpótlás. A klubokhoz régebben tartozott 2-3 olyan zenekar, akik ott élték az életüket, és akkor a saját közönségük is, meg vidékről innen-onnan érkező zenekarokat.
3: De mi szívesen megyünk mindenhova, ahova hívnak minket. A Klimwaterrel.
0: Így van. És ha már itt tartunk, mert nem sok időnk van, tehát most szombaton 14 órától kapunyítás. Sorok milyen utca pontosan? Mindig elfelejtem.
3: Grassalkovics.
0: Na látom,
3: Grassalkovics út 145.
0: Igen. Igen, Grassalkovics út 145, a CBA mögötti udvar, 14 órától érdemes gyerekekkel is oda menni, hangszersimogató lesz, ugrálóvár, meg minden egyéb rajzverseny, ahol nincs díj, illetve mindenki ingyen kap egy tombolát. Lesznek nyeremények, tehát a gyerekeknek mindenképpen érdemes kimenni, és utána lesz a 3 zenekar koncertje, mellette lehet iszogatni, beszélgetni, emberek, beszélgessetek már egymással.
2: Eszegetni.
1: A káposztát mondjuk már be, káposzta is.
0: Káposzta is lesz, ami a legfontosabb székely káposzta.
2: Hús, dús
0: hús. Sör.
2: Több hússal lesz.
0: Sör, meg bor, meg unikum.
2: Sör, meg unikum.
0: Meg íger, vagy valami, így van, valami ilyesmi. Tehát október 10-e, szombat 14 órától. Érdemes lesz meghallgatni mind a 3 zenekart. Viszont aki nem tud elmenni, meg akar titeket hallgatni, hol lehet titeket megtalálni? Ez lehet
3: a
0: YouTube-tól.
3: A Facebook oldalunkon, a Klimwater zenekar, fönn vagyunk Instán is, ha jól tudom. Nem intézem ezeket, azért vagyok kicsit bajba. A Facebookon ott stabilan fönn vagyunk, az biztos. Mondom, Instagramon is működünk, nem tudom, mik vannak még, szerintem mindenhol fölrakta, ahova lehetett, ami ilyen csoporti és ilyen közösségi oldal. Igazából megtalálhatók vagyunk mindenhol. A legközelebbi, ez a Soroksári utáni fellépésünk pedig az S8 klubba lesz talán 16-án, igen.
2: Egy hétre rá.
0: Tehát a következő szombaton, vagy pénteken, vagy szombaton. És titeket hol lehet megtalálni?
1: A Rootwork zenekart nem lehet megtalálni sehol,
0: az a legjobb.
1: Hanem mindenki hívjon meg bennünket a saját klubjában, nagyon szívesen elmegyünk bárhova.
0: De hol találja, hol hívjon meg?
1: A Fröminek a Híd a színpad világába alapítványát használjuk erre a célra, a kommunikációs csatornának. Tényleg nem áll úgy a zenekar, ez valóban egy új zenekar. Nem áll úgy még, hogy különböző referenciákat villogtassunk, mert igazából távol is áll tőlünk a...
0: De ha hívnak valóban, azért elmentek.
1: Nagyon szívesen elmegyünk bárhol, tényleg.
0: Frömi, ti is elmentek, vagy te már csak ott
1: fogod? Ők nem mennek el. Mi megyünk csak el.
3: Meg mi.
0: Ti már nem mentek el sehova, te már csak otthon.
2: Nem, mi október 31 vagy 30 utolsó napján fogunk szombaton fellépni a Munkásotthonba. A Rock Szombat keretében.
0: Tehát
2: titeket, a Gumicsizma zenekarral karöltve.
0: Titeket ne hívjanak sehol, mert nem mentek el se Hollywoodba zenélni.
1: De hívjátok meg mindenki hívja meg őket. Hívhatok. Nagyon jó zenekar lesz ebből.
0: És ami a legfontosabb, a Híd a színpad világába pedig várja, akár a két hetente itt lévő rádióműsorban is, a zenekarokat, lehet az idős, fiatal, középkorú.
2: Pontosan. Egy jó beszélgetés.
0: Egy jó beszélgetésre. Hát jó, ne a hip-hop műfajából jöjjenek, vagy nem tudom, milyen műfajok vannak most, azért egy picit hát jó lehet a rock, blues, gondolom ez.
2: Bármi vagy igazából, mondjuk, mert múltkor volt egy...
0: Mondjuk az, hogy amiben hangszerek vannak.
2: Legalább. Pontosan, igen.
1: Embereknek játszanak.
0: Embereknek játszanak. Jó, köszi szépen. Az időnk lejárt, pedig még meg akartalak titeket kérdezni, mit szóltok a legújabb dologhoz, hogy most már az EI vezeti egy csomó országban, az EI által írt zene vezeti egy csomó országban a slágerlistát, ami egy kicsit rémisztő.
1: Kérdezd meg azokat a srácokat, akik furcsán beszélnek szerinted jövő héten kedden.
2: Jó, igen.
0: Jó, megkérdezzük őket, hogy ők mit szólnak ezzel.
2: De minden zenét megírtak már, úgyhogy...
3: Hát, az ilyen meg összerakja.
0: Igen, csak tudod, ugye volt rengeteg kutatás van, amit biológiailag megmondták, hogy melyik az a hangsáv, amit legjobban szeret az ember, mi vált ki olyan hormonokat, meg az ilyen, ezt összecsomagolja, kidobja, kész a sláger.
3: Ezért mindegyik egyforma.
0: Ezért mindegyik egyforma.
2: Várjunk egy pillanatra.
0: Szeretnél tudni a titkot.
2: Nem. Akkor nézzük meg a DJ-ket. Milyen frekvencián és milyen típusú mély hangokat használnak, és ezt miért használják már 10 éve, vagy hát még több.
0: Így van.
2: Tehát tulajdonképpen ott kezdődött az egész.
0: Igen, csak az ilyen, ott... 2 perc összerakta egy ilyet.
2: Hát persze.
0: És vezeti az angol slágerlistát.
1: Ha ezt előbb mondod el adás előtt, akkor feloszthatom a zenekart.
2: Mert okos, érted? Tehát én szerintem, hogyha erre megyünk, akkor ott azért a DJ-nek is van ám elég komoly probléma. De nyilván az is egy műfaj.
0: Meg a zenekaroknak is. Bár szerintem...
2: Hát a zenekarban nehéz olyan frekvenciákon játszani állandóan.
0: Hát nem, csak tudod, amikor más vezeti a slágerlistákat, nem az, aki igazából zenér, tehát aki ott van és élő ember és igazából zenér, az olyan frusztráló lehet, bár én nem vagyok zenész, nem tudhatom, de az a lényeg, hogy most október 10-én pontosan mindenki élőben fog zenélni, azért jó az élő, ha van egy rontás, hisz koncert.
2: Sőt, mindig van rontás.
0: Mindig van rontás, úgyhogy mindenki
2: sokszor... Egymásra tesszük a rontást koncert előtt.
3: A rántás. Tesszük a rántást.
0: Tehát 5. rock hétvége is családi nap, október 10-én. Megnézzük, Frömi megígyezte. Milyen utcában?
2: Grassalkovics 245.
0: 145.
1: Nem a megküldöd őket a izébe, amitől is párba volt.
0: Igen, de nyugodtan olvassák pénteken a Rock Inform nevű újságot, és ott is lesz rá egy rövid cikk, tehát érdemes lesz abban a Rock Informba is belelapozni. Hát köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltatok.
3: Mi köszönjük.
0: És akkor szombaton mindenkivel találkozunk, megpróbálunk egy pár élőt is kirakni, hogy lássák, akik nem tudtak eljönni, hogy miről is beszéltünk eddig.
1: Köszönjük
3: szépen. Köszönjük szépen.
2: Sziasztok.

0: Strad Rádió. Hallgass ránk!
1: A következő dal pedig egy olyan dal,
2: ami csak a megjelenése után 6 évvel, vagy 7 évvel, vagy 8 évvel ment ki a divatból, vagy vált anakronisztikussá.

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.

Nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy a Duna TV-nek volt egy ilyen klassz éjszakai műsora, ahol halak úszkáltak. Nem volt annyira frappáns, mint az élet értelmében, amikor kalap is volt rajtuk, és azok köszöntek is egymásnak. Volt egy ilyen szifó, az volt a főszereplő.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu. Honnan nem látszom, hova is bújott.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.
0: rockinform.hu.

0: Mozdul.
1: Rockinform.hu.
2: Rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rockinform.hu.
2: Rockinform.hu.

Jaj, figyeljetek, beszéljenek többen, mert azt hiszik, hogy a hangfelvétel csak.

Szevasztok! Ú, mennyi kezetek van? Színpadon a Kispál és a Borz.

0: Köszi szépen! Illetve mi köszönjük? Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy kispáls, úgymond sláger. De itt az előállók én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, teljen kifli, az mehet, az jó?
1: Köszi a bizalmat.

Kings pa Londres! És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felé. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes, már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás, velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Nah.

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, 1-2-H, 1-2-H. Fejéreket forgattuk meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés. De hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem, sok-sok igen, sok szőkös kartot. És szilajló is, vörös felhő, terciú is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak. Jut eszembe nekem így most, ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor terű, súlyos tartal, nem láttam hol a DLC, és látom, hogy ez már valami pól, de így most, hát ez jó, ha meg lenne, nem én magam, s ne pökölődnék, s elindulnék nagy szellemként, rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba. Ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliomos fián. Vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont na. Az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

Peace, easy.

Közi! A gyönyör dajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. És...

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

0: köszönjük szépen!
1: Kértek, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal a... Figyelj, az ég a... Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét. És akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Meg... Cigánykerékben egyébként én vagyok a profi, azt megmutatom.

0: és ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles csajt szeretne bemutatni, amely az Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benned, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, hogy nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, felért a Diósi? Vagy még csasz... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöptem útközben, elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

abból is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási ellenáll bevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

Micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: köszönjük szépen! Ma este nagyon kedves vendégünk Császári Gergő! Hátul a doboknál, Rajtigan Gábor! Gitáron, Kispál András!
1: És Lovasi András!
0: Köszönöm szépen, köszönjük!

Házi Bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki bigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott talán 200-zal előznek Ferrari Porsche-t és Porsche-t viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, a kilna lélek az orgol, olykorban értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élte, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ödön lángol,

Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsósorban szép is, Kispál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkorát estél! Jó van, minden rendben? Oké. Okay. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem.

Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rockinform.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljünk minden, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket, azoknak szarabbul megyünk.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rock